0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Szabadpiaci körülmények vannak, és a szabadpiacon van megoldás a magas üzemanyagárakra. Ezt mondta a gazdasági és energetikai miniszter, amikor egy riporter arról kérdezte, hogy kilátogat-e a Független Benzinkutasok Szövetsége tüntetésére Budapesten a Kossuth térre. Kapitány István arra hivatkozva mondott nemet, hogy a minisztériumba megy, aztán az országgyűlés ülésére. Azonban a szövetség tagjai 4 napig várják őt, de erre már nem reagált semmit. A Tisza pártelnöke Magyar Péter a tavaszi országgyűlési kampányban azt ígérte, hogy 480 forintos üzemanyagár lesz, ehhez pedig az adócsökkentés jelent megoldást. A jelenlegi benzin átlagár 635, a dízel 709 forint literenként, és egyelőre nincs szó a hatósági ár bevezetéséről vagy az adócsökkentésről. Kedvezőtlen gazdasági trend bontakozik ki Magyarországon az ipari termelői árak emelkedésével, közölte a Világgazdaság. A Gazdasági Lap elemzése alapján augusztustól összességében magasabb áron dolgozik a hazai ipar, amely a lakossági fogyasztói árakban is hamarosan megjelenik. A korábbi időszakkal összevetett mintegy 5%-os különbözet áremelő hatásának dátumát egyelőre nem jelezték előre. Az újság fogalmazása szerint brutális mértékű, kedvezőtlen trend van a magyar turizmusban is. Több mint 7%-kal kevesebb vendég, több mint 5%-kal kevesebb vendégészakát töltött el a hazai szálláshelyeken a tavalyi adatokhoz képest. A Világgazdaság emlékeztet, a turisztikai ágazat a GDP 13%-át adja. Ilyen mértékű zuhanás nem történt a koronavírus járvány óta. A külkereskedelmi áruforgalom is összeesett augusztusban 1140 millió forinttal kisebb, és mínuszba fordult a tavalyi év többletéhez képest. Kormányzati reakció egyelőre még nem érkezett. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája. Ezt a fővárosi törvényszék közölte szerdán. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség szerint megalapozottan feltehető, hogy Sesták a 2014 és 2018 közötti minisztersége alatt több százmilliós és több milliárdos kenőpénzeket fogadott el építési vállalkozóktól. Az ügyészség szerint Sesták és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatója 11 milliárd forintnyi jogtalan előnyre tett szert, de Sesztákra más terhelő vallomások is vannak. A KDNP-s politikus ártatlannak tartja magát. Több százan vettek végső búcsút Deák Bill Gyulától. Családja, zenésztársai, barátai, rajongói jelenlétében szerdán az egyik budapesti temetőben. A katolikus szertartást követő polgári búcsúztatót F. Nagy Erika színész, előadó művész vezette le. Az eseményen a zenész kollégái között ott volt mások mellett Földes László Hobó, Takács Tamás, Sárvári Vilmos, Pataki Attila, Németh Gábor, Viki Dál Gyula, mellettük Bánki József volt ferencvárosi labdarúgó és Kovács István olimpiai bajnok ökölvívó is. A Máté Péter díjas magyar blues énekes szeptember 17-én 78 éves korában hunyt el.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Szabadpiaci körülmények vannak, és a szabadpiacon van megoldás a magas üzemanyagárakra. Ezt mondta a gazdasági és energetikai miniszter, amikor egy riporter arról kérdezte, hogy kilátogat-e a Független Benzinkutasok Szövetsége tüntetésére Budapesten a Kossuth térre. Kapitány István arra hivatkozva mondott nemet, hogy a minisztériumba megy, aztán az országgyűlés ülésére. Azonban a szövetség tagjai 4 napig várják őt, de erre már nem reagált semmit. A Tisza párt elnöke Magyar Péter a tavaszi országgyűlési kampányban azt ígérte, hogy 480 forintos üzemanyagár lesz, ehhez pedig az adócsökkentés jelent megoldást. A jelenlegi benzin átlagár 635, a dízel 709 forint literenként, és egyelőre nincs szó a hatósági erbevezetéséről vagy az adócsökkentésről. Kedvezőtlen gazdasági trend bontakozik ki Magyarországon az ipari termelői árak emelkedésével, közölte a Világgazdaság. A Gazdasági Lap elemzése alapján augusztustól összességében magasabb áron dolgozik a hazai ipar, amely a lakossági fogyasztói árakban is hamarosan megjelenik. A korábbi időszakkal összevetett, mintegy 5%-os különbözet áremelő hatásának dátumát egyelőre nem jelezték előre. Az újság fogalmazása szerint brutális mértékű, kedvezőtlen trend van a magyar turizmusban is. Több mint 7%-kal kevesebb vendég, több mint 5%-kal kevesebb vendégészakát töltött el a hazai szálláshelyeken a tavalyi adatokhoz képest. A Világgazdaság emlékeztet, a turisztikai ágazat a GDP 13%-át adja. Ilyen mértékű zuhanás nem történt a koronavírus járvány óta. A külkereskedelmi áruforgalom is összeesett augusztusban 1140 millió forinttal kisebb és mínuszba fordult a tavalyi év többletéhez képest. Kormányzati reakció egyelőre még nem érkezett. Elrendelte Sesztek Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája. Ezt a fővárosi törvényszék közölte szerdán. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség szerint megalapozottan feltehető, hogy Sesztek a 2014 és 2018 közötti minisztersége alatt több százmilliós és több milliárdos kenőpénzeket fogadott el építési vállalkozóktól. Az ügyészség szerint Sesztek és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatója 11 milliárd forintnyi jogtalan előnyre tett szert, de Sesztekre más terhelő vallomások is vannak. A KDNP-s politikus ártatlannak tartja magát. Több százan vettek végső búcsút Deák Bél Gyulától. Családja, zenésztársai, barátai, rajongói jelenlétében szerdán az egyik budapesti temetőben. A katolikus szertartást követő polgári búcsúztatót F. Nagy Erika színész, előadó művész vezette le. Az eseményen a zenész kollégái között ott volt mások mellett Földes László Hobó, Takács Tamás, Sárvári Vilmos, Pataki Attila, Németh Gábor, Viki Dágyula, mellettük Bánki József volt ferencvárosi labdarúgó és Kovács István olimpiai bajnok ökölvívó is. A Máté Péter díjas magyar blues énekes szeptember 17-én 78 éves korában hunyt el.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Szabadpiaci körülmények vannak, és a szabadpiacon van megoldás a magas üzemanyagárakra. Ezt mondta a gazdasági és energetikai miniszter, amikor egy riporter arról kérdezte, hogy kilátogat-e a Független Benzinkutasok Szövetsége tüntetésére Budapesten a Kossuth térre. Kapitány István arra hivatkozva mondott nemet, hogy a minisztériumba megy, aztán az országgyűlés ülésére. Azonban a szövetség tagjai 4 napig várják őt, de erre már nem reagált semmit. A párt elnöke Magyar Péter a tavaszi országgyűlési kampányban azt ígérte, hogy 480 forintos üzemanyagár lesz, ehhez pedig az adócsökkentés jelent megoldást. A jelenlegi benzin átlagár 635, a dízel 709 forint literenként, és egyelőre nincs szó a hatósági ár bevezetéséről vagy az adócsökkentésről. Kedvezőtlen gazdasági trend bontakozik ki Magyarországon az ipari termelői árak emelkedésével, közölte a Világgazdaság. A gazdasági lap elemzése alapján augusztustól összességében magasabb áron dolgozik a hazai ipar, amely a lakossági fogyasztói árakban is hamarosan megjelenik. A korábbi időszakkal összevetett, mintegy 5%-os különbözet áremelő hatásának dátumát egyelőre nem jelezték előre. Az újság fogalmazása szerint brutális mértékű, kedvezőtlen trend van a magyar turizmusban is. Több mint 7%-kal kevesebb vendég, több mint 5%-kal kevesebb vendégészakát töltött el a hazai szálláshelyeken a tavalyi adatokhoz képest. A Világgazdaság emlékeztet, a turisztikai ágazat a GDP 13%-át adja. Ilyen mértékű zuhanás nem történt a koronavírus járvány óta. A külkereskedelmi áruforgalom is összeesett augusztusban 1140 millió forinttal kisebb, és mínuszba fordult a tavalyi év többletéhez képest. Kormányzati reakció egyelőre még nem érkezett. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája. Ezt a fővárosi törvényszék közölte szerdán. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség

0: jelentették szerint megalapozottan feltehető, hogy Sesták a 2014 és 2018 közötti minisztersége alatt több százmilliós és több milliárdos kenőpénzeket fogadott el építési vállalkozóktól. Az ügyészség szerint Sesták és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatója 11 milliárd forintnyi jogtalan előnyre tett szert, de Sesztákra más terhelő vallomások is vannak. A KDNP-s politikus ártatlannak tartja magát. Több százan vettek végső búcsút Deák Bill Gyulától. Családja, zenész társai, barátai, rajongói jelenlétében szerdán az egyik budapesti temetőben. A katolikus szertartást követő polgári búcsúztatót F. Nagy Erika színész, előadó művész vezette le. Az eseményen a zenész kollégái között ott volt mások mellett Földes László Hobó, Takács Tamás, Sárvári Vilmos, Pataki Attila, Németh Gábor, Viki Dál Gyula, mellettük Bánki József volt ferencvárosi labdarúgó és Kovács István olimpiai bajnok ökölvívó is. A Máté Péter díjas magyar blues énekes szeptember 17-én 78 éves korában hunyt el.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: kultúra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. október 1-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
0: Kerékpáros bulira költhetett 15 millió forintot egy balassagyarmati sportalapítvány, állítja egy tiszapárti helyi aktivista, Bojtos István politikus. Mondatairól később kiderült, hogy teljesen valótlanok, nincs szó 15 milliós pénzről, írja az ipoinfo.com. A politikus még azt sem tudta megmondani pontosan, hogy mi az a kerékpáros buli. Bizonytalanságára nem volt képes egyértelmű választ adni azon az önkormányzati bizottsági ülésen, amelyen felvetette a témát. A gyanúba kevert sportalapítvány most közleményt adott ki a valótlan esetről, hangsúlyozva, hogy bár rájöttek, mire gondolhatott a tiszás aktivista, de nem hagyják annyiban a hazug állítását. Bojtos Istvánt felkérték, hogy nézze meg a mindössze 1,5 milliós állami támogatással megvalósult Nyírjes Bike Park állapotát, ahol közben vaddisznók okoztak károkat, és ha áttekintette a megvalósított munkát, vegyen részt a helyreállításban. Néhány lapátnyi követ talicskázzon el a sérült pályarészekre. Azonban ekkor már nem érdekelte a tiszás aktivistát a valóság, és visszautasította a segítségnyújtást is, amiről internetes fórumán számolt be. Lezárták a Kressz Park melletti helyi buszmegálló várótermét Vác Deákvári város részében. Az épület tulajdonosa szerint balesetveszélyes a hely, ezért rácsokat is felszerelt rá, hogy a nyitott részbe se tudjon bejutni senki. Emiatt az egyik helyi lakos saját készítésű farönk lábakon álló padot készített, hogy az utasok azon ülve várakozhassanak a szabad ég alatt. Az ingatlan korábban önkormányzati tulajdon volt. Megvásárlásakor vállalta a vevő, hogy később buszváróként működteti a helyet tovább. Azonban a város egyik alpolgármestere szerint a szerződés és a valóság között van különbség. Rozmarink Sándor közölte, a megálló és a váróterem egymástól több méterre található, amelyről a tulajdonos azt állítja, hogy nem is kell azt erre a célra fenntartania. Az önkormányzat viszont vitatja, ezért jogi eljárást indít. Közben a város vezetése a házilag készített padot elszállítatta és utcabútorra cserélte. Rozmarink Sándort, Vác alpolgármesterét hallják.
3: Most már több mint fél éve húzódik az a jogi procedúra, hogy az eladásra került Kressz Park melletti busz megállónak a buszváró része lezárásra került abban az indokkal, hogy baleset veszélyes. Mi ezt vitatjuk, azt gondoljuk, hogy a buszváró nem balesetveszélyes. Próbáltunk megegyezésre jutni a tulajdonossal. Annak az úrnak nagyon köszönjük a segítségét, aki felhívta a figyelmünket, hogy annak ellenére nem tudtak ide beállni a itt várakozó utasok, leülni sem tudtak, és ezért egy házilag készített padot ide kihelyezett. Ezt a padot bevittük a Váci Városfejlesztő Kft. Telephelyére, ezt ha engem megkeres, oda visszük, ahová ő ezt kéri.
0: Mintegy 400 millió forintos keretösszeggel tervezi felújítani egyes belterületi utcáit Balassagyarmat önkormányzata. A társadalmi egyeztetésre bocsájtott listán 8 rekonstrukcióra váró és további 2 teljesen új építésű utca látható. A felújítása a Komjáti, a Deák, a Szontág utca egyes részeit, az új utcát és annak bekötő útját, a Markusovszki egyik szakaszát és a Madách-liget 12-15 számú épületek mögött utat és járdát érinti. Teljesen új burkolatot kap a tervek szerint a Semmelweis utca, valamint a Sipeki utca egy része is. A földutak esetében kétoldali patka kialakítása, meglévő akna szintbe emelése, kiegyenlítő hengerlés, zúzott kőrétek készítése és aszfalt beépítése is megtörténik. Az egyeztetésre bocsájtott tervről most bárki megírhatja véleményét. A vita lezárását követően várhatóan jövőre kezdheti kell a kivitelezési munkát. Rókák jelenlétére hívja fel a figyelmet Kosd önkormányzata. Közleményükben arra kérik a lakókat, hogy ne tessék és ne simogassák azokat. Az állatok ártalmatlanok, kerülik az embereket és menekülnek. Azonban, ha valaki sajnálatból ad ételt nekik, azzal odaszoktatja a vadállatot. Bár a hazai rókaállományból a rendszeres vakcinázás miatt szinte teljesen eltűnt a veszettség, Betegségre akkor kell gyanakodni, ha a róka nappal is szokatlanul bátor. Hagyja magát megsimogatni, megfogni, vagy támadólag lép fel, illetve ha görcsöket vagy bénulást mutat, írja a közlemény. Ilyenkor a helyi hatósági állatorvost vagy a Nébih zöld számát kell értesíteni. Nyúlós költés rothadást figyeltek meg a méheknél a Nógrád megyei Tereske környékén. A falu területére és a körülötte lévő 5 kilométeres sugarú körre, többek között Romhány Lókospatak vonalától nyugatra eső területekre állategészségügyi szempontból községi zárlatot rendelt el a Balassagyarmati járási hivatal. A zárlat időtartama alatt a községből tilos méheket, azok nyers termékeit, a betegséget terjesztő vagy terjeszthető anyagokat és tárgyakat kivinni. Továbbá a zárlat alatt álló területre tilos méheket bevinni. Méhcsaládok a zárlat alatt álló területen belül nem szállíthatók egyik udvarból a másikba sem. Az MB2-es futsalbajnokságban játszó balassagyarmati talent csapata 4-9-re verte meg a Szent István Ese együttesét. A gyarmatiak 7 pontja jelenleg a bajnokság második helyére elég. Őket 9 ponttal a Gyöngyös előzi meg. A következő fordulóban éppen velük találkoznak. A rangadó hétfőn este lesz Balassagyarmaton.
2: Időjárás.
0: Ma már felhők zavarják a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan alakul. A csúcs 25-26 fok körül várható. Kora este 15, hajnalban már csak 3 fok lesz.
2: Közlekedés.
0: Napközben Balassagyarmaton a Fáy utcában, a 22-es úton Ipoly szögnél és Őrhalomban, valamint a 2-esen Nagyorossziban és Szűdligeten mérik az autósok sebességét.
1: És most csak magyarok.
4: Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
5: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. október 1-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
0: Kerékpáros bulira költhetett 15 millió forintot egy balassagyarmati sportalapítvány, állítja egy tiszapárti helyi aktivista, Bojtos István politikus. Mondatairól később kiderült, hogy teljesen valótlanok, nincs szó 15 milliós pénzről, írja az ipoinfo.com. A politikus még azt sem tudta megmondani pontosan, hogy mi az a kerékpáros buli. Bizonytalanságára nem volt képes egyértelmű választ adni azon az önkormányzati bizottsági ülésen, amelyen felvetette a témát. A gyanúba kevert sportalapítvány most közleményt adott ki a valótlan esetről, hangsúlyozva, hogy bár rájöttek, mire gondolhatott a tiszás aktivista, de nem hagyják annyiban a hazug állítását. Bojtos Istvánt felkérték, hogy nézze meg a mindössze 1,5 milliós állami támogatással megvalósult Nyírjes Bike Park állapotát, ahol közben vaddisznók okoztak károkat, és ha áttekintette a megvalósított munkát, vegyen részt a helyreállításban. Néhány lapátnyi követ talicskázzon el a sérült pályarészekre. Azonban ekkor már nem érdekelte a tiszás aktivistát a valóság, és visszautasította a segítségnyújtást is, amiről internetes fórumán számolt be. Lezárták a Kressz Park melletti helyi buszmegálló várótermét Vác-Deák-vári város részében. Az épület tulajdonosa szerint balesetveszélyes a hely, ezért rácsokat is felszerelt rá, hogy a nyitott részbe se tudjon bejutni senki. Emiatt az egyik helyi lakos saját készítésű farönk lábakon álló padot készített, hogy az utasok azon ülve várakozhassanak a szabad ég alatt. Az ingatlan korábban önkormányzati tulajdon volt. Megvásárlásakor vállalta a vevő, hogy később buszváróként működteti a helyet tovább. Azonban a város egyik alpolgármestere szerint a szerződés és a valóság között van különbség. Rozmarink Sándor közölte, a megálló és a váróterem egymástól több méterre található, amelyről a tulajdonos azt állítja, hogy nem is kell azt erre a célra fenntartania. Az önkormányzat viszont vitatja, ezért jogi eljárást indít. Közben a város vezetése a házilag készített padot elszállítatta és utcabútorra cserélte. Rozmarink Sándort, Vác alpolgármesterét hallják.
3: Most már több mint fél éve húzódik az a jogi procedúra, hogy az eladásra került Kressz Park melletti busz megállónak a buszváró része lezárásra került abban az indokkal, hogy baleset veszélyes. Mi ezt vitatjuk, azt gondoljuk, hogy a buszváró nem balesetveszélyes. Próbáltunk megegyezésre jutni a tulajdonossal. Annak az úrnak nagyon köszönjük a segítségét, aki felhívta a figyelmünket, hogy annak ellenére nem tudtak ide beállni a itt várakozó utasok, leülni sem tudtak, és ezért egy házilag készített padot ide kihelyezett. Ezt a padot bevittük a Váci Városfejlesztő Kft. Telephelyére, ezt ha engem megkeres, oda visszük, ahová ő ezt kéri.
0: Mintegy 400 millió forintos keretösszeggel tervezi felújítani egyes belterületi utcáit Balassagyarmat önkormányzata. A társadalmi egyeztetésre bocsájtott listán 8 rekonstrukcióra váró és további 2 teljesen új építésű utca látható. A felújítása a Komjáti, a Deák, a Szontág utca egyes részeit, az új utcát és annak bekötő útját, a Markusovszki egyik szakaszát és a Madách-liget 12-15 számú épületek mögött utat és járdát érinti. Teljesen új burkolatot kap a tervek szerint a Semmelweis utca, valamint a Sipeki utca egy része is. A földutak esetében kétoldali patka kialakítása, meglévő akna szintbe emelése, kiegyenlítő hengerlés, zúzott kőrétek készítése és aszfalt beépítése is megtörténik. Az egyeztetésre bocsájtott tervről most bárki megírhatja véleményét. A vita lezárását követően várhatóan jövőre kezdheti kell a kivitelezési munkát. Rókák jelenlétére hívja fel a figyelmet Kosd önkormányzata. Közleményükben arra kérik a lakókat, hogy ne tessék és ne simogassák azokat. Az állatok ártalmatlanok, kerülik az embereket és menekülnek. Azonban ha valaki sajnálatból ad ételt nekik, azzal odaszoktatja a vadállatot. Bár a hazai rókaállományból a rendszeres vakcinázás miatt szinte teljesen eltűnt a veszettség, Betegségre akkor kell gyanakodni, ha a róka nappal is szokatlanul bátor. Hagyja magát megsimogatni, megfogni, vagy támadólag lép fel, illetve ha görcsöket vagy bénulást mutat, írja a közlemény. Ilyenkor a helyi hatósági állatorvost vagy a Nébih zöld számát kell értesíteni. Nyúlós költés rothadást figyeltek meg a méheknél a Nógrád megyei Tereske környékén. A falu területére és a körülötte lévő 5 kilométeres sugarú körre, többek között Romhány Lókospatak vonalától nyugatra eső területekre állategészségügyi szempontból községi zárlatot rendelt el a Balassagyarmati járási hivatal. A zárlat időtartama alatt a községből tilos méheket, azok nyers termékeit, a betegséget terjesztő vagy terjeszthető anyagokat és tárgyakat kivinni. Továbbá a zárlat alatt álló területre tilos méheket bevinni. Méh családok a zárlat alatt álló területen belül nem szállíthatók egyik udvarból a másikba sem. Az MB2-es futsalbajnokságban játszó balassagyarmati talent csapata 4-9-re verte meg a Szent István Ese együttesét. A gyarmatiak 7 pontja jelenleg a bajnokság második helyére elég. Őket 9 ponttal a Gyöngyös előzi meg. A következő fordulóban éppen velük találkoznak. A rangadó hétfőn este lesz Balassagyarmaton.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Ma már felhők zavarják a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan alakul. A csúcs 25-26 fok körül várható. Kora este 15, hajnalban már csak 3 fok lesz.
1: Közlekedés.
0: Napközben Balassagyarmaton, a Fáy utcában, a 22-es úton Ipoly szögnél és Őrhalomban, valamint a 2-esen Nagyoroszliban és Szűdligeten mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most Backspace. Vissza az időben.
4: Hey, hello!
5: Ilyen! Éljünk soká!
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, elmúlt 6 óra héttel. Hát ilyen hangulatban indulunk neki ennek a csütörtöknek. Stancsik Nóra, jó reggelt!
5: Jó reggelt! Ádám fázol.
4: Na, egy kicsit igen.
5: Te tőled nem megszokott módon.
4: Igen, egy kicsit
5: te vagy öltözve.
4: Igen, most valahogy így a kezeim egy kicsit
5: úgy. Ugye, ez
4: hideg egyébként.
5: Nem baj, majd átmelegszik délután.
4: Igen, meg nem menni még a fűtés itt még bent, hogyha úton is megkapcsolva. Egyébként meg az a másik véget, akkor meg dögmeleg szokott lenni, és nyitva szokott lenni.

0: Van október 1-én az idősek, ugye? Világnapja.
1: Így van.
0: Fontos, 91 óta, úgyhogy ezzel kapcsolatban egy kis életmód. Jó?
1: Jó.
0: Ugye azt még hozunk még majd.
1: Így, jó. Rábólintottam, de igen. Igen.
0: Ő mondta nekem, hogy ez lett volna jó, de akkor jó. És akkor az alulértékelt séta azt kaptam
1: így van.
0: Tőled.
1: Mozgás, igen. És valóban, mert én ezt annyira úgy gondolom, hogy nem gondolják annyira mozgásnak a sétát, pedig majd pedig belemegyünk az a rejtelmébe, hogy mekkora királyság a séta.
0: Jó van. Előtte pedig repkedünk majd, mert hogy októberben drónfesztivál lesz Széchenyben, amihez egyébként most ilyen kisfilmkészítési verseny és felhívás is már csapódott, úgyhogy hívjuk majd a Liptai Béla mezőgazdasági és élelmiszeripari iskola igazgatóját, Filkor Lajost, mert hogy a liptaisok is szervezik ezt az egyébként eléggé komoly, meg sokrétű fesztivált. Nagyon sok mindenre gondolnak egyébként a témát illetően, úgyhogy a Lajossal majd 8 óra után fogunk beszélgetni ez ügyben, úgyhogy így vagyunk most. Köszönjük, hogy itt vagytok, és akkor ezzel is elkezdjük a 2617. startmenüt.

0: csütörtök, akkor ugye magyar a történet, és hát magyar a történet, mert 1947-ben a mai napon megszületik Veres Mariska, aki ugye nem más, mint a Shocking Blue zenekar énekese, és hát hogyha nincs meg a Shocking Blue, akkor a Vénusz
1: mindjárt meg lesz.
0: Című nóta az biztos, hogy megvan, és ennek az énekese, hát az drága Mariskánk, ő a mai napon született.
1: Mondjuk úgy, nem mondanám, hogy én ezt tudtam.
0: Nem tudtad? Veres Mariskát? Na, jó, a Vénusz mindenkinek megvan, ezt mindenki már 100 milliószor látta, hallotta egy csomó helyen, viszont akkor tényleg most itt a Mariskáikkal kell foglalkoznunk, úgyhogy belehallgatunk a dalba, és jön vele kapcsolatban néhány érdekesség.

0: Ez is olyan dal, amit hogyha itt nagy hangerőn fókuszáltan hallgatsz, hiába, hogy már 173.428-szor hallottad filmekben, reklámokban, mindenhol, azt elkezded így hallgatni, és szigorúan a Shocking Blue-nak a felvételét, nem pedig a Bananarama meg mindenféle szar feldolgozást, akkor ez egy nagyon-nagyon jó klasszikus 60-as évekbeli beat nóta.
1: Óriási jó. De igen,
0: jó, ez 70-ben futott be, jó, de egyébként igen, tehát észtek, mire gondolom, ugye? Tehát,
1: nagyon. Hogy ez egy tök de most várjál, Veres Mariska, ő beszél magyarul?
0: Nem tudom, ugye, Mariskáról annyit lehet tudni egyébként, hogy Hágában született, és az ott zenélő Veres Lajos cigány prímásnak, és egy, bocsánat, német anyának a gyermekeként született 47-ben a mai napon.
1: Szóval ott csörgedezett már születésétől a vérében a zene.
0: Igen, és ugye 64 ben kezdte a karrierjét a Le Mystery, vagy Les Mystery nevű hollandő beatzenekar tagjaként, majd több másik együttesben is énekelt, és 68-ban jött a Shocking Blue-hoz, mert hogy az eddigi énekes bevonult katonának, hogy megkezdje a kötelező szolgálatot, és hát ugye több kisebb nemzetközi sláger után 70 februárjában dobta ki a Vénuszt, ami világszerte befuttatta a zenekart, az amerikai kislemezlistát is vezette, a Brit Top 10-ben is benne volt, tehát az első magyar származású, nemzetközileg is sikeres rock énekes nőről van szó, ha vesztjük egyébként a bandát. Fínes.

0: utána már voltak még próbálkozások, de hát ennyi volt gyerek a Shocking Blue, tehát hogy ez a Vénusz nem tudták megismételni. 74-ben Veres kiszállt a zenekarból, szóló karrier kezdett, de ez nem volt már annyira jó. Aztán 93-ban Shocking Jazz Quintet néven egy ilyen jazz zenekarban játszott, de ott is azért kiadtak lemezecskéket, de hát meg fel is támasztották új zenészekkel a Shocking Blue, de nem volt. Tehát hogy ennyi volt, jó? Maradjunk annyiban.
1: Szerintem elég nagyot ment ez így.
0: Ugyanakkor ugye haláláig ugye Hágában élt, és ugye ő mind a mai napig egy elismert, fontos énekesnő Hollandiában, és a holland popzene történetének egyik legnagyobb sikerét elérő bandának ugye az énekese volt, tehát mind a mai napig jegyzik, szeretik, imádják, tehát hogy kész.
1: Ilyen Veres Mária. Így hallgassátok.
0: Van. Így van. Shocking Blue, Vénusz, ahogy menjen.

0: Csak megnézzük október 1 kapcsán. Jó? Jó reggelt a most ránk. Tekelőknek ugye idősek világnapja van ma, illetve, amit nem mondtunk reggel, hogy a zenei világnap is ma van, mert hogy Yehudi Menuhi, ne? Világhírű művész kezdeményezésére az UNESCO ezt a mai napot arra nevezte.
1: Óriási.
0: És akkor pont ma van a Szandai Mátyás díjátadó, és
1: így
0: ugye Balassa Gyarmat.
1: Nem véletlen.
0: Nem véletlen.
1: Ugye,
0: igen.
1: Sőt, én úgy tudom, a sulisaink, nekem a lányomék is mennek, tehát a zene világnapja a suliba is mindig megünneplik, mennek
0: az
1: énekelgetni.
0: Az jó, az igen. Na, 1869-ben a világon elsőként az osztrák-magyar monarchiába bevezették a postai levelező lapokat.
1: Na? Mennyire király, te levelező lapoztál?
0: Én szerintem pont az a generáció, ahol már kezdett kikopni. Tehát még elmentél Balatonra, még küldti haza anyádéknak.
1: Nyilván.
0: De előbb értél haza, mint maga képesebb, hogy
1: jó,
0: a levelező
1: de az
0: lap.
1: Mindegy. De levelet? Nem írkáltál levelet?
0: Leveles?
1: Is.
0: Nem nagyon. Levelem. Ne. Nekem már akkor nem. Akkor már MSN volt.
1: Jól van, még a tojáshely ott volt.
0: Igen, MSN volt, már levelezések akkor már nem voltak szerintem.
1: Jó, mi még ilyen vízjeles levelező lap meg emlékszem a barátnőmék arab országba kiköltöztek, és akkor olyan levelező lapokat vettünk ott náluk, olyan fancy, úristen, illatosított, meg ilyen levelező lapokon válaszolt.
0: Ilyeneket kaptál, oda voltál, meg vissza.
1: Úristen, de jó.
0: Na, 1880-ban Edisonunk, akiről tudjuk, hogy a világ egyik legnagyobb tolvaja, elkezdte az elektromos lámpák sorozatgyártását. Nagyon jó. Aztán itt van Ford bácsi is, aki elkezdi nyomatni a T-modellt. 825 dollárot, azért az annyira nem volt olcsó 1908-ban, 825 dollár.
1: De szerintem nem is volt nagyon sok elérhető belőle. Igen. Egyébként Harry Ford, bár csak itt a pozitív izékhez, nagyon sok pozitív hozzáállás, meg ilyesmi tréning könyvben nagyon sokszor szerepel Harry
0: Ford. Nem
1: mondod, Ford.
0: Mint hogy ilyen izé munka,
1: igen,
0: és
1: igen,
0: akkor izé mentál.
1: Hogy ő nagyon-nagyon-nagyon sok energiát fektetett.
0: Aha, wow. Aztán a mai napon megszületik még Julie Andrews, a drága Julie Andrews, hát ugye itt mi van? Igen. A My Fair Lady-től kezdve a muzsika hangja, igen, Mary Poppins, igen.
1: Muzsika hangja, szeretted? Vagy te melyen még ahhoz
0: én
1: fiatal vagy?
0: Én a Mary Poppins-t is imádtam egyébként, ugye abban ott van Audrey Hepburn is benne volt, nagyon szerettem. Tehát én csipáztam. Nagyon.
1: Muzsika hangja mennyire jó.
0: Igen, bírom. De na, és láttam. Akkor a végén még itt van az öreg Walter Matthau, aki szintén na. A mai napon születik. Nincs meg a furcsa pár, Jack Lemonnal. Ez akkora egy klasszik film.
1: Az még oké. De hogy az összes többi idétlenkedős, egy rágó van a foga helyén, és idétlenkedik.
0: Ja,
1: és
0: hát az a Dennis Akomis.
1: Figyelj, én ezektől hidegrázást kapok.
0: Jó, az már egyébként ilyen poén játék volt. Tehát,
1: de ez nem
0: Walter Matthau egyébként.
1: De na mindegy, sajnos mindegy. Szegényt én ezzel azonosítom.
0: Úgy, mint amikor Robert De Niro is már csak szarfilmekben játszik, ahhoz képest, hogy egyébként itt keresztapátok el. Tehát mint maffiafilmtől kezdve minden volt,
1: de
0: most meg ilyen Zac Efronnal, érted, csöcsös lányokat néznek
1: jó,
0: a strandon.
1: De ilyet már nem nézek meg, szóval nem rontom el.
0: Igen.
1: Mondjuk úgy.
0: Valami. Na, jó van, ahogy ígértem, tegnap most is egy testezálló cikk majd a Nógrádból, amiről tudunk veled beszélni.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 95. Jó, október.
1: Igen.
0: 2 egy kicsit csalunk, de hát megláttam a cikket, és egyből rád gondoltam. Jó? Meg hát arra, hogy gyakorlatilag friss még az élmény, mert nem is olyan régen volt Balassagyarmaton a mozdulgyarmat, és talán azt lehet mondani, visszatért a régi fényébe, és nagyon sokan voltak, új regisztrálások voltak, új rendszer volt, nevezés,
1: jó lett,
0: nagyon
1: ügyesek,
0: jó
1: nagyon
0: volt.
1: Nagyon ügyesek voltak.
0: Nagyon jó volt, és hát elém jött, Nóri drága. Jó, mert akkor azért 95 környékén azért is benne volt a résztvevőként, vagy szervezőként is.
1: Benne, hát inkább még apukám még szervezgették Gálendre bácsékkal.
0: Az egészségérték summázza mondandóját az idei mozdulgyarmat. Az immáron hagyományosan megrendezendő egésznapos sport élet buli október első szombatján is változatos programokat kínál. Ahogy ez lenni szokott, ezúttal is a kórház előtt gyülekeznek a résztvevők, majd a közös bemelegítés követően együtt futnak a a nagyligeti sporttelepig azért az hosszabb táv volt.
1: Ami már ugye
0: gyerekek. Igen, azért igen. Az melyik
1: azt menni legalább a kocogós.
0: Igen, a pályán aztán mindenki találhat kedvére való foglalatosságot, ügyességi vetélkedők, futódobó, ugróversenyek, kispályás foci, lábtenisz, tenisz. Ó, még az itt az jó lenne, hogy lett volna még itt. Nem, tenisz nem volt most a most úgy gyarmaton. Pedig
1: nem,
0: ott a,
1: nem volt.
0: Pedig a Szádvárjék, ott valami teniszt a csapatnak, én úgy tudom. Ugye?
1: Marko Flóriék, ott ott a Benko. Igen.
0: A sportolás mellett előtt és után különböző egészségügyi vizsgálatokon tudhatják meg a vérnyomást, tudókapacitást, meg annyi minden mást a szervezet állapotára kíváncsi polgár. Egészséges táplálkozási hívei tanácsokat, meg a recepteket kapnak, meg is kóstolhatják az étel különlegességeket. Akinek még esem elég, az a Gárdonyi Lovasiskola, ahol jóvoltából nyerekbe is pattanhat, váltófutás van, és stb. A polgármesteri hivatal és dr. Bartal Gábor vezette egészségvédő egyesület tombovával emelik a nap hangulatát, a fődíj pedig egy 5000 forintos ajándék.
1: Óriási. Figyelj, én ezekre, tehát hogy én kristálytisztán emlékszem
0: előtted
1: rá.
0: Van az egész?
1: Így van, mert ott ugye a BSE pályán, ami már semmi, ja, nem, mert talán...
0: A ipari park állett már átúvariálva.
1: Nem, mert még a futófolyosó része, megvan, ugye megvan. A vitalitásosok
0: ott tűnő. Igen, meg ott a fekvenyomók ott vannak.
1: Így van, tehát az a része maradt meg, de ott az egész területen egy rész Barta a főorvos úrék vitték ezt az egészség tényleg full teli hidegtálas svédasztalos
0: egészséges healthy food.
1: És én tudom, mert én ott találkoztam először ilyen valami tekert, trapista sajtba volt valami, nem tudom milyen krém tekerve. Aha. Ilyen sonkákkal. Aha. És na, most össze is szalad a nyál a számba, hogy én ott láttam először
0: ilyet. Ilyen van, valami tekercs.
1: Igen. Aha. És hogy annyira gusztusos, annyira...
0: Jó, készültek erre, akkor itt a gasztronómiában
1: ott is.
0: Egyébként ez még be lehetett hozni, így azon gondolkozom egyébként. Mert emlékszem, amikor én tavaly voltam a hopmester, akkor délután 3-ig tartottak a programok, de kb. Délben elment mindenki. Tehát, hogy felesleges volt ilyen sokáig tartani. Igen. És a szervezők ezt belátták, és most olyan dél környékén már.
1: De szerintem volt az teljesen tarinom. Patika délig.
0: De igen, azt mondom, hogy teljesen jó, csak akkor mondjuk lehetne még pluszban tudod, így jövőre akár mondjuk ezt a kis Bartadoki féle kis gasztrovonalat visszahozni még, és akkor itt valami kis kenza főzés, nem tudom, valami, te is ott vagy, érted, mire gondolok, hogy valami
1: abszolút,
0: kis
1: abszolút, szerintem be lehetne, adnál. Mert nem annyira nagy beruházás.
0: Igen, adnál. Na, jó.
1: Nagyon
0: van.
1: Jó, akkor látad, a tiszta retróba vagyunk.
0: Megint. Tegnap doktor Albán, ma meg izétek készen. A fiatal éveit visszahozzuk a reggelbe.
1: Köszönöm jó, neked, megyünk, Ádám és Nógrád.
0: Megyünk a zenék keresztül, pedig a hetes hírek után jön az első témánk, ami ugye, ha már október 1 és ugye az idősek világnapja, akkor hozzájuk is kapcsolódik majd, mert hogy Nóri életmódja lesz majd a porondom.

0: Space. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG-gál Gödöllő. MG-gál.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
6: Hogy miért ezt választottam? Köszönöm a kérdést! Azért, mert szeretem a jó ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év vagy 100 000 kilométer garanciával. Elnyerte a Magyar Évautója címet a kedvező áru autók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és 4 kerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
7: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
11: Hazudtam neked.
10: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
12: Verity. Hamarosan a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
13: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Szendi Hajni.
15: Hírek.
14: Kerékpáros bulira költhetett 15 millió forintot egy balassagyarmati sportalapítvány, állítja egy tiszapárti helyi aktivista, Bojtos István politikus. Mondatairól később kiderült, hogy teljesen valótlanok, nincs szó 15 milliós pénzről, írja az ipoinfo.com. A politikus még azt sem tudta megmondani pontosan, hogy mi az a kerékpáros buli. Bizonytalanságára nem volt képes egyértelmű választ adni azon az önkormányzati bizottsági ülésen, amelyen felvetette a témát. A gyanúba kevert sportalapítvány most közleményt adott ki a valótlan esetről, hangsúlyozva, hogy bár rájöttek, mire gondolhatott a tiszás aktivista, de nem hagyják annyiban a hazug állítását. Bojtos Istvánt felkérték, hogy nézze meg a mindössze 1,5 milliós állami támogatással megvalósult Nyírjes Bike Park állapotát, ahol közben vaddisznók okoztak károkat, és ha áttekintette a megvalósított munkát, vegyen részt a helyreállításban. Néhány lapátnyi követ talicskázzon el a sérült pályarészekre. Azonban ekkor már nem érdekelte a tiszás aktivistát a valóság, és visszautasította a segítségnyújtást is, amiről internetes fórumán számolt be. Mintegy 400 millió forintos keretösszeggel tervezi felújítani egyes belterületi utcáit Balassagyarmat önkormányzata. A társadalmi egyeztetésre bocsájtott listán 8 rekonstrukcióra váró, és további 2 teljesen új építésű utca látható. A felújítása a Komjáti, a Deák, a Szontág utca egyes részeit, az új utcát és annak bekötő útját, a Markusovszki egyik szakaszát és a Madách-liget 12-15 számú épületek mögötti utat és járdát érinti. Teljesen új burkolatot kap a tervek szerint a Semmelweis utca, valamint a Sipeki utca egy része is. A földutak esetében kétoldali patka kialakítása, meglévő akna szintbe emelése, kiegyenlítő hengerlés, zúzott kőrétek készítése és aszfalt beépítése is megtörténik. Az egyeztetésre bocsájtott tervről most bárki megírhatja véleményét. A vita lezárását követően várhatóan jövőre kezdhetik el a kivitelezési munkát. Nyúlós költés rothadást figyeltek meg a méheknél a Nógrád megyei Tereske környékén. A falu területére és a körülötte lévő 5 kilométeres sugárukörre, többek között Romhány, Lókospatak vonalától nyugatra eső területekre állategészségügyi szempontból községi zárlatot rendelt el a Balassagyarmati járási hivatal. A zárlat időtartama alatt a községből tilos méheket, azok nyers termékeit, a betegséget terjesztő vagy terjeszthető anyagokat és tárgyakat kivinni. Továbbá a zárlat alatt álló területre tilos méheket bevinni. Méh családok a zárlat alatt álló területen belül nem szállíthatók egyik udvarból a másikba sem. Szabadpiaci körülmények vannak, és a szabadpiacon van megoldás a magas üzemanyagárakra. Ezt mondta a gazdasági és energetikai miniszter, amikor egy riporter arról kérdezte, hogy kilátogat-e a Független Benzinkutasok Szövetsége tüntetésére Budapesten a Kossuth térre. Kapitány István arra hivatkozva mondott nemet, hogy a minisztériumba megy, aztán az országgyűlés ülésére. Azonban a szövetség tagjai 4 napig várják őt, de erre már nem reagált semmit. A pártelnöke Magyar Péter a tavaszi országgyűlési kampányban azt ígérte, hogy 480 forintos üzemanyagár lesz, ehhez pedig az adócsökkentés jelent megoldást. A jelenlegi benzin átlagár 635, a dízel 709 forint literenként, és egyelőre nincs szó a hatósági ár bevezetéséről vagy az adócsökkentésről.
11: Melegben hideg, hidegben meleg.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
11: Minden, ami klíma.
15: Időjárás.
11: Időjárás.
14: Ma már felhők zavarják a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan alakul. A csúcs 25-26 fok körül várható. Kora este 15, hajnalban már csak 3 fok lesz.
3: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
13: Nyékiautóház.hu.
11: Közlekedés.
15: Közlekedés.
14: Napközben Balassagyarmaton a Fáy utcában, a 22-es úton Ipoly szögnél és Őrhalomban, valamint a 2-esen Nagyorossziban és Szűdligeten mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
6: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megapon.
3: Nagyot szól.
16: Október 1-én a híreket követően mindenkit köszöntünk. Jó reggel, szevasztok!
17: Jó reggelt! Szia, Ádám!
16: Szia, Nóri!
17: Na, átmelegedtél már?
16: Átmeleg, kicsit alakul? Jobb egyébként. Jobb. Igen. Mert hogy már mondom a hallgatóknak, akik most tekertek ránk, hogy még rajtam van a pulcsi. Igen. Még itt biztosítják voltam a kezeim, és akkor mondtam, hogy akkor ezt tipisztelve kapom magamra. És most már,
17: de már látom, már jön már vissza a szájszíne már. Nem didereg, nem lila.
16: Kék, így van. Na, jól van, ezek voltak a hírek, tehát, és akkor megyünk előre, és ugye, ha már október 1, és ugye mondtuk, a korán ébredőknek is, hogy az idősek világnapja az többek között, meg ugye a muzsika napja is. Most az életmóddal kapcsolatban fogunk egy picit az idősekre is koncentrálni a Nórival, úgyhogy vele beszélgetünk majd mindjárt.

0: Életmód rovat tehát, kedves hallgatók. Azért hetente egyet én szeretek beiktatni, hogyha a Nórink itt van, jó? Mert hogy tudunk azért egy-két okosságot mondani. Még akkor is, hogyha elcsipeltnek, vagy nem tudom én, közhelyi puffogtatásnak hat, de szerintem azért ezek mind olyan fontos dolgok, amiket nem lehet sohasem elégszer elmondani, ugye?
1: Igen, ezt gondolom egyébként tök jó, hogy ezzel kezdted, mert én egy csomószor úgy vagyok, hogy már szerintem rohadtul unalmas lehet, hogy miért szajkózok mondjuk akár egy ilyet, hogy mint a mozgás vagy séta fontossága, amit majd ma kivesézünk. Igen. Ugyanúgy a vércukorra miért figyelj, vagy a magas vérnyomásodra miért figyelj, vagy miért kell orvoshoz menni, vagy tehát, hogy az ilyen alapvető dolgoknak néha már úgy vagyok, hogy szerintem ez halálosan unalmas, és olyankor az élet mindig hoz egy olyat,
0: igazol,
1: ami beigazol, hogy nem, mondd el inkább 5000-szer, 5100-szor, és akkor hát, ha még van plusz 10 ember, akinek ez pont jókor jön. Tehát pont tegnap is, ahogy dolgoztam, és ilyen tanácsadós verzióban mindegy, olyan jött szembe velem, hogy mondtam, hogy de jó, mondom, köszönöm, hogy ő mondja, hogy valóban mondjam, szajkózzam, mert ő is még fiatal létére nem találkozott, hogy azzal, hogy mondjuk ennek milyen jótékony hatása van az egészségre. Aha. Pedig mi már azt gondoljuk, hogy igen, úgyhogy ezért is gondoltam azt, hogy a mai napon a sétát, a mozgást és azon belül is a sétát vennénk górcső alá, hogy...
0: Jó, mert hogy ennek egy csomó oldala lehet, amit szerintem át fogunk majd beszélni, és nekem például kapásból eszembe jut az, hogyha már most idősek, és akkor idősek napja, hogy például én, ahol lakom, ott ugye van egy ilyen szabad térű fitness park,
1: igen,
0: you know, és akkor van egy olyan, nem tudom én, 200 vagy 400 méteres olyan kis rekordtánk.
1: Az a kis rekordtánkör.
0: Igen, rekordtánkör. És én egyébként, hogy mondjam, megelégedéssel szoktam azt tapasztalni, hogy így, nem azt, hogy így bonyolítok, hogy ez igen, hogy mamókák, spapókák, akár, mondjuk jó, nyáron annyira nem, mert dögrovás volt, nyilván, és mindenki majd meghalta, hanem most már látom azt, hogy itt azért nincsen ekkora forróság, hogy hát bizonyos gyín szelik éppen a köröket, vagy semmifajta segédeszközzel, vagy éppen a Nordic Walking-os két bottal, és nyomatják, és mennek körbe. Ráadásul ugye az a Crest Park, az a fitness park, az nekünk olyan, ugye, hogy van egy lejtése neki, tehát egy pici szintkülönbség is van.
1: Tolsz egy emelkedőt is rajta.
0: És látom a mamókák, papokák, hogy akkor ott egy délutánonként is sétálgatnak. Tudatosan mennek, nem tudom én, X kört szépen.
1: Óriási. Egyébként ezek is nagyon jók, mert azért van a városban, meg szerintem most már így a környékben mindenhol, vagy nem csak a környékben, én azt
0: nagyon
1: gondolom,
0: ugyanúgy Dunakeszin is. Nagyon sok
1: település
0: ellett, hál' Istennek az elmúlt években sok városban lettek ilyen.

0: ez nagyon fontos.
1: És én bármerre járok, én mindig látok embereket. Tehát, hogy az a...
0: Mert... Nálunk az rendes edzés van. Tehát, hogy ott ugye? A fiatalok ott simán.
1: Fiatalok
0: tehát ott
1: is kijár.
0: Nyáron
1: GBL
0: mondom, tizen...
1: vagy füles rajta.
0: És ott nyomatják, érted, együtt és csapatják. Igen.
1: Nagyon jó, na, szóval.
0: Jó. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon jó beruházás volt itt a város részéről. Legalábbis, ami a gyarmati tapasztalást illeti. Na, akkor sétálunk.
1: Sétálunk. Na, szóval, hogy egy ilyen általános bevezetővel kezdeném csak, hogy...
0: Jó, mert nem, akkor mi zenélünk, és akkor utána sétálunk.
1: Látod, én már most belelkesedtem.
0: Mondom, hogy nem, akkor nyugodtan, tessék figyelni, akkor ránk tekerni, és akkor az idősek...
1: Nem sokára folytatom.
0: Idősek is azért figyeljenek, főleg
1: kiemelten az idősekkel.
0: A mai naphoz kapcsolódóan azért rájuk is fókuszálunk.

0: Akkor sétálunk, és egy kis dombra lecsücsülünk.
1: Tüt.
0: Ugye, de egyébként ez is olyan, ugye, hogy ez óvodában, ez csapatot, csapattuk, ugye, és ezt be, ugye, a mozgás, séta fontossága már gyerekkorban. Hopp, honnan
1: hoppá,
0: tudunk indulni?
1: De jó vagy, Ádám.
0: Mikrobiológus, mókus asszonság.
1: Óriási. Hát ez nagyon szép, szép bevezető volt, igen.
0: Tessék. Átadom a szót.
1: Na. Köszönöm. Szóval a mozgás közben, most az általánosságokkal kezdem, igen. Dolgoznak az izmok.
0: Igen.
1: Ugye fokozódik a keringés, a vérkeringés, igen. Is. Változik az energiafelhasználásod, ez azt jelenti, hogy az izomzat aktívabban vesz részt például a cukor felvételében. Uh-huh. Tehát akár a sétánál is egy cukor, ingadozó cukor is sokkal előbb javulhat, vagy az inzulin érzékenység is, ezt is javulhat.
0: Ezt nem is beszéltük, hogyha mozogsz, akkor gyakorlatilag jobban dolgozza föl a cukerot.
1: Így van, az izommozgás által több cukrot vesz föl, kevesebb marad a véráramban. Igen, okay. Szóval, hogy ez is ilyen, illetve rendszeres mozgással, mint mondjuk ez az aerób mozgás, ez a séta, a vérnyomásnak is rendkívül jót tesz, mert ugye az ereknek, a vérereknek is a rugalmasságát tulajdonképp nagyon nagyban elősegíti, illetve nagyon-nagyon fontos, és ugye itt az idősebb korosztályhoz szólva, nagyon fontos az izomtömeg. Tehát a korunk előre haladtával, és nem csak az idősek, mert én már magamat is 40-50 környéke és a fölött, ott rettentően fontos odafigyelni arra, hogy meglévő izomtömegünket minél tovább megtartsuk, mert az ugyanazzal a tevékenységgel, amit én csináltam 45 éves koromig, uh-huh. 45 éves korom után már az nem lesz elég az izomtömegem megtartásához. Tehát ott sokkal tudatosabban, sokkal jobban kell odafigyelni, mert ugye az egyértelmű tény, hogy minél nagyobb arányú az izomtömege az embernek, annál jobban megőrzi az egészségét, maradjunk okay. ennyiben.
0: Okay.
1: Szóval, és ezt időskorban rohadtul oda kell rá figyelni, mert a csontritkulás, az izomsorvadás rengeteg dolognak, betegségnek, hiányállapotnak a meleg ágya tud lenni. Tehát, hogy...
0: Tehát most akkor még alapvetően csak a hallgatókon, hogy elveszítjük a fonalat, most még alapvetően a mozgásról beszélünk. Bármilyen mozgásformáról van szó, ezek azok, amelyek gyakorlatilag itt, nem tudom én érteni hatásban, ilyen hatást gyakorolnak rá.
1: Így van, és ezért is fontos, tehát nem csak azért, mert hogy itt ne lustuljunk el, hanem azért, hogy az egész vázrendszerünk, izomrendszerünket megtartsuk tulajdonképp. És akkor itt így átvezetek szépen lassan a sétára.
0: Igen.
1: Ugye, egy csomóan mondják, hogy sportolsz, nem sportolsz, vagy idősebb korosztály, ugye az is kérdés, kit nevezünk idősebb korosztálynak, de mindegy, mondjuk legyen
0: okay,
1: a
0: 60 pluszosok.
1: 60 pluszosok, így van, és ők, ha megkérdezed, nem, ő nem sportol, csak sétál. Hát az már egyébként egy egész jó mozgásforma lehet, ha legalább hetente 3 alkalommal 20-25 percet teszi ezt. Nem rohanva, nem lihegve, de mondjuk egy olyan erőltetett ütemű séta, amiben még beszélgetni simán tud a szomszédasszonnyal.
0: Akkor haladósabb, egy
1: haladósabb.
0: Kicsit.
1: Így van, egy kicsivel kilépősebb legyen, akár, hogy említetted ezek a Nordic walking botokkal.
0: Igen, ezekkel a rudakkal, vagy mik ezek.
1: Azokkal is lehet, és azt lehet vagy a városban is, tehát azt lehet a járdán is, ha valaki mondjuk bizonytalan, és nem mer az Ipoly parton, vagy a Duna parton, vagy valahol egyenetlen felszínen, de mindegy, szóval ez teljesen mindegy. Ezek mind mozgásnak számítanak, és egy a WHO ajánlása szerint is az van, hogy az idősebb korosztálynak is hetente 150-300 perc közötti séta ajánlott.
0: Uh-huh.
1: Tehát, hogy nem egy veszedelem, most ha a legalját veszed a 150 perc.
0: Hát, több mint 2 óra nagyjából, ugye?
1: Egy héten.
0: Igen, tehát az ember nagy. Tehát, hogy mondjuk naponta.
1: Igen, és akkor itt azért...
0: Kutyával sétáltatván összekötöd.
1: Simán van, aki egy nap alatt le tudja kvázi, vagy ki tudja maxolni.
0: Igen.
1: És hogy nem ördögtől való dolog ez. Annyi egyébként, hogy az izom építése, ha már ugye az idősebb korosztályról beszélünk, ahhoz viszont kevés.
0: Tehát akkor ez csak kvázi egy ilyen szinten tartó történet?
1: Egy szinten tartó, tehát, hogy meg az összes egyéb vérkeringés,
0: cukor, rugalmas lesz a nem tudom, erem meg ilyenek. Igen.
1: Legyen, tehát igen. Rugalmasabb lesz, így van, de az izom tömeg növeléséhez a séta nem nagyon járul hozzá. Tehát a megtartáshoz oké, és akkor azt lehet még esetleg, hogy valami mini súlyos, de azt nevez, vagy egy fél literes ásványvizes palack is szuperül megteheti, hogyha kedves, soha rá nem érő nyugdíjas emberek, mert hála Istennek olyanokkal találkozom, hogy soha nem ér semmire, ha nyugdíjas.
0: Múltkor egy hipermarketben rám szólt, hogy előengedné őt, mert hogy nagyon siet. És mondta neki, hogy magam a nyugdíjas.
1: És? Előre engedted?
0: Nem.
1: Megsértetted, és nem.
0: Bocsi, de érted.
1: Juáj.
0: Én mentem, dolgom volt, tele volt neki a cekkere, megkérdeztem, hogy ne ragudjon, nem mondom, maga nyugdíjas, hova siet.
1: Nem voltál jó fej, Ádám, és igazad is volt.
0: Nem voltam jó fej, de bocs egyébként. Tehát, jó. Hogy nem, ezért már oké. Majd akkor holnap már elintézi azt, amit el kell. Tehát, hogy
1: most te azt csak gondolod.
0: Mit? De itt ráér. Kész, ennyi.
1: Igen.
0: Hova rohan.
1: Majd meglátjuk, ha mi is nyugdíjasok leszünk.
0: Aha.
1: Igen. Bízunk benne, hogy meglátjuk. Maradjunk ennyiben, mert ugye én optimista vagyok. Na mindegy. Illetve a séta tekintetében, szóval még, ja, ott mondtam, hogy valami erősítő.
0: Egy kis súlyocskát viszünk, érted? Vagy én arra is gondoltam, mert például csak én, ahogy látom az időseimet idézőjelben az én utcámban, a környéken, hogy például a templomba járás, ami ugye fontos dolog, és akkor ugye ott szoktam látni néniket, hogy tényleg valamikor nem használnak a helyi jártót, amikor tényleg neki indulnak, és akkor kész, le van tudva az a május egy úttól, mondjuk, hogy a Szaléziig lévő.
1: Így van, és akár nem csak a templomba, hanem mondjuk akár, ha ő boldva megy busszal, odafele még könnyű az a tatyi.
0: Igen.
1: Akkor mondjuk menjek gyalog. Időzítse múlt.
0: Már,
1: tehát, hogy már az is akkor egy séta, meg egy csomó ilyet be lehet iktatni egyébként, ami nyilván idő kérdése, de azt, hát ha mégis rá tudnak érni erre, meg akár az ismerőshöz elmegy, meg a nem tudom én, illetve még az aktív dolgozókhoz is szólnék, mert ugye aki 8 órát ülő munka, vagy 8-10 órát ül minden nap, és ő mondjuk azt mondja, hogy de ő heti 3-4 sétál legalább fél órát, arra is azt mondom, hogy nagyon jó, de akkor hekkeljük úgy, hogy azt a napi 8 óra üldögélést legalább 2 óránként szakítsa meg, és minden munkahelyen megoldható szerintem.
0: Hát de kötelező is, hogy ugye 50 perc után föl kell állni a monitor előtt.
1: Igen, azt csak hiszem. Ugye, hát jó, azt biztos, nem tudom, mindegy, hogy ki hogy tartja
0: de
1: be.
0: De ez elvileg van valami ilyesmi szabály.
1: Igen, elvileg biztos, hogy van, de hogy ha nincs olyan messze a WC, hogy az már egy sétának minősüljön, vagy nem tudom, akkor akár fölállhatok a székem mellett, és googolok 10-et, vagy nyakat körzök, vagy tehát, hogy egy kicsit keringessük meg az irodai munka közben is 2 óránként a izmainkat mozgassuk meg, a nyirokrendszerünk mozduljon meg, mert ugye a nyirokrendszer csak a mozgás, a mozgató rugója, nincs más annak. Tehát az a fekvő helyzetben nem mozog a nyirok, vagy nem működik jól a nyirokkeringés. És az én egyik kedvenc sétás biohackem, vagy életmód trükköm, így mondom, az, hogyha mondjuk egy kaja, egy szombati ebéd után nem kanapéhúszárrá válunk, és nem az van, hogy annyira teli vagyok, most szundizok
0: egy órácskát,
1: hanem veszem a fáradtságot. És oké, mondjuk bekajáltam meg, megittam a kávémat is, de én fogom, fölveszem az edzőcipőmet,
0: és
1: sétálok. Figyelj, 15 perc, tehát akkor nem kell még 30-at se, de ha kimegyek ebéd után 15 percet sétálni, akkor annak egyébként már csak ha a cukrot is említettük, a X kutatás, mindegy, egyébként utána lehet olvasni, 30%-kal javítja a vércukorszintet az étkezés után 15 perc
0: sétálod.
1: Igen. Tehát, hogy nem mellesleg, és nyilván minden egyéb életfunkciót is nagyban javíthat. Szóval, hogy én ezt így próbálja meg mindenki, ilyen challenge, legyen ilyen megafon egészségpercek challenge,
0: jó,
1: hogy próbálják meg az emberek, mondjuk, hogy hétvégén egyszer, amikor megtehetik, és hogy mennyivel jobb utána, mert nem az van, hogy a kajakómától ugye a hatalmas felugrott cukortól az ember ott szédeleg, meg nem tudja, hogy merre van arca, hanem sokkal könnyebb lesz az emésztés, meg minden is. Szóval...
0: Okay.
1: Ne, a kanapét hetente egyszer cseréljük le sétára.
0: Nehéz kihívás, gyerekek, de bízunk benne, hogy ez meg lesz. Jó, szusztanunk egyet, mert még van egy-két érdekessége ezzel kapcsolatban, hogy akkor tényleg tanulunk a Nóritól, majd mindjárt folytatjuk a hírek meg a dalok után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Kerékpáros bulira költhetett 15 millió forintot egy balassagyarmati sportalapítvány, állítja egy tiszapárti helyi aktivista, Bojtos István politikus. Mondatairól később kiderült, hogy teljesen valótlanok, nincs szó 15 milliós pénzről, írja az ipoinfo.com. A politikus még azt sem tudta megmondani pontosan, hogy mi az a kerékpáros buli. Bizonytalanságára nem volt képes egyértelmű választ adni azon az önkormányzati bizottsági ülésen, amelyen felvetette a témát. A gyanúba kevert sportalapítvány most közleményt adott ki a valótlan esetről, hangsúlyozva, hogy bár rájöttek, mire gondolhatott a tiszás aktivista, de nem hagyják annyiban a hazug állítását. Bojtos Istvánt felkérték, hogy nézze meg a mindössze 1,5 milliós állami támogatással megvalósult Nyírjes Bike Park állapotát, ahol közben vaddisznók okoztak károkat, és ha áttekintette a megvalósított munkát, vegyen részt a helyreállításban. Néhány lapátnyi követ talicskázzon el a sérült pályarészekre. Azonban ekkor már nem érdekelte a tiszás aktivistát a valóság, és visszautasította a segítségnyújtást is, amiről internetes fórumán számolt be. Mintegy 400 millió forintos keretösszeggel tervezi felújítani egyes belterületi utcáit Balassagyarmat önkormányzata. A társadalmi egyeztetésre bocsájtott listán 8 rekonstrukcióra váró, és további 2 teljesen új építésű utca látható. A felújítása a Komjáti, a Deák, a Szontág utca egyes részeit, az új utcát és annak bekötő útját, a Markusovszki egyik szakaszát és a Madách-liget 12-15 számú épületek mögött utat és járdát érinti. Teljesen új burkolatot kap a tervek szerint a Semmelweis utca, valamint a Sipeki utca egy része is. A földutak esetében kétoldali patka kialakítása, meglévő akna szintbe emelése, kiegyenlítő hengerlés, zúzott kőrétek készítése és aszfalt beépítése is megtörténik. Az egyeztetésre bocsájtott tervről most bárki megírhatja véleményét. A vita lezárását követően várhatóan jövőre kezdhetik kell a kivitelezési munkát. Nyúlós költésrothadást figyeltek meg a méheknél a Nógrád megyei Tereske környékén. A falu területére és a körülötte lévő 5 kilométeres sugarú körre, többek között Romhány, Lókospatak vonalától nyugatra eső területekre állategészségügyi szempontból községi zárlatot rendelt el a Balassagyarmati Járási Hivatal. A zárlat időtartama alatt a községből tilos méheket, azok nyers termékeit, a betegséget terjesztő vagy terjeszthető anyagokat és tárgyakat kivinni. Továbbá a zárlat alatt álló területre tilos méheket bevinni. Méh családok a zárlat alatt álló területen belül nem szállítható egyik udvarból a másikba sem. Szabadpiaci körülmények vannak, és a szabadpiacon van megoldás a magas üzemanyagárakra. Ezt mondta a gazdasági és energetikai miniszter, amikor egy riporter arról kérdezte, hogy kilátogat-e a független benzinkutasok szövetsége tüntetésére Budapesten a Kossuth térre. Kapitány István arra hivatkozva mondott nemet, hogy a minisztériumba megy, aztán az országgyűlés ülésére. Azonban a szövetség tagjai 4 napig várják őt, de erre már nem reagált semmit. A párt elnöke Magyar Péter a tavaszi országgyűlési kampányban azt ígérte, hogy 480 forintos üzemanyagár lesz, ehhez pedig az adócsökkentés jelent megoldást. A jelenlegi benzin átlagár 635, a dízel 709 forint literenként, és egyelőre nincs szó a hatósági ár bevezetéséről vagy az adócsökkentésről.
2: Időjárás.
3: Időjárás.
4: Ma már felhők zavarják a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan alakul. A csúcs 25-26 fok körül várható. Kora este 15, hajnalban már csak 3 fok lesz.
3: Közlekedés.
4: Napközben Balassagyarmaton, a Fáy utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és Őrhalomban, valamint a 2-esen Nagyoroszliban és Sződligeten mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Mozgunk még egy pár percet, kedves hallgatók, és ugye most főleg a gyaloglást vettük górcső alá, azért is, mert talán az egyik legegyszerűbben elindítható és elérhető mozgásforma az az idősek számára is, mert ugye mai napon ugye az idősek világnapja is van, ezért is még egy picit ez a témánk itt Nóriban.
1: Így van. És hogy olcsóbb is. Tehát, hogy talán a legolcsóbb mozgásforma is nem csak egyszerűen kéznél lehet.
0: Az azért nyugi mert azért, igen, azért nem egy utolsó szempont.
1: Igen. Na, még amiről nem beszéltem, ugye a sétának a mentális részéről.
0: Igen.
1: Például ez ihletett meg, hogy egy barátnőmmel találkoztam a hétvégén, és beszélgettünk, és ő gyerek szakpszichológus, mindegy, ezt csak azért mondom, hogy dráma dolgokkal találkozik hétközben, és pont ő vele beszéltük, mondta, hogy annyira igénye van, tehát ha ő már két nap eltelik úgy, hogy csak hazaér és onnan az esti mókuskerék, egyszerűen megőrül, tehát hogy annyira érzi azt, hogy neki kell, hogy sétáljon egyből, vagy helyből az a kis monotonitás, az, hogy friss levegőt szív, az, hogy elvigye az agyát, tehát egy mentális tréning is tud lenni, hogy egy rendszeres fizikai aktivitással egybekötjük, és mondjuk egy séta elején, meg a séta végén összeveted magad, és akkor lehet, hogy egy ilyen csillesebb, jobb
0: benne
1: hangulatba.
0: Vagy a vibe-ba, a flow-ba, a csakrába, a csíbe, a mindenben.
1: Igen, szakmai, szakzsargonnal, igen. És akkor nagyon szuper ugye a séta, de nem minden, tehát nem feltétlen sporttal ér fel, azért persze, ezt hangsúlyozzuk, de hogy
0: Én úgy vagyok vele, hogy én most azért váltottam, és meg is kaptam a főnökömtől, hogy milyen biciklit vettem, mert most én biciklit váltottam, hogy eddig egy ilyen terep cross bringával toltam folyamatosan, ugye elő-hátul tárcsafék is, hát mentem, mint az állat télen-nyáron, és Gabi volt az, aki mindig rember, aki megézi. Rejtényen, Gabi. Viszont most ugye, hogy tehát egyszerűen nyűg nekem fölmenni a mi lakásunktól a garázsba a kocsiért, akkor beállni, kiállni, így bejössz a városba, a belvárosba, nem találsz parkolót, nem tudom, sok sofőr van, tehát egyszerűbb azt mondom, nem vagyok félig a városban, amikor én még csak bezárom a garázskaput, és
1: ez a közröhely.
0: Ugye? Tehát, hogy és mire leérek meg, tehát leérek biciklivel, hamarabb tudom elkezdeni a tényleg vásárlást, akármint, hogyha azt autóval tenném meg. És én most váltottam egy ilyen cekkeres nyugger bringár, igen, én megkaptam, hogy ez most például az nyugdíjas, de hát egyébként teljesen jó, és sokkal több helyre megyek, még ezáltal is egyébként biciklivel. Tehát, hogy már van kosártot, eddig ugye mindig az, hogyha bevásoltam, akkor egyik oldalt, másik oldalt, ugye kormányokkal szakor.
1: Márhazsákkal együtt a hátadon.
0: Ez meg így tök jó, már be tudtam lőni, és én sokkal többet biciklizek.
1: Nagyon jó. Tehát, hogy ez
0: mindenhova megyek. Ezzel.
1: Igen, így ugyanez a verzió, de áttekerhetjük biciklire is, érted?
0: Nagyon jó vagy.
1: Na jó, igen.
0: Oké, sétáljunk.
1: Sétálunk tovább. Joggal felvetődik a kérdés, ugye ez a 10 000 lépés, tehát hogy ez mindenhol lesz lehet hallani, mert egyébként
0: ugye, ez azt kell.
1: Hát, hogy mindenhol ezt tolják, hogy az legyen az irány, a cél, hogy napi 10 000 lépés legyen meg, ugye ezek a millió lépés programok is, ami iskolába is lehet csatlakozni, meg nem tudom én mindennel együtt, kell. De én azt mondom, hogy nyilván mindig attól is függ, hogy egy soha nem mozgó 120 kilós emberkéről, igen, én inkább azt mondom, hogy mindig egy kicsit emeljünk a mércén, tehát legyen, szokjunk rá, és legyen rendszeres. Tehát, hogy nem feltétlen ehhez a 10 000 lépéshez ragaszkodnék, hanem ahhoz, hogy, mint ahogy mondtad is, hogy azt vetted észre, hogy egyre többet tekersz, tehát egyre többször legyen kedve cipőt venni, és kisétálni, vagy elsétálni, vagy a szomszédasszony, vagy a kutyával, vagy a macskával, vagy a teljesen mindegy, csak saját fejével. Tehát, hogy nem kötelező, de hogy minél inkább rendszeres legyen az a fizikai aktivitás, annál jobb. Az is egy rendszeres kérdés szokott lenni, hogy neki most jobb az, hogyha ő 30 percet sétál egyszer egy héten, vagy 3x10 percet. Hát ezek megint csak nem feltétlen eldöntendő szerintem, de ha már mindenképp választani kell, akkor a 3x10 percet emeljük meg 15-re. 3x, szóval, hogy érted, hogy legyen ez a tendencia.
0: Jó, végig beszélgettük szerintem, ami kellett, úgyhogy ez teljes volt. Úgyhogy tessék kicsiket mozogni, jó?
1: Friss levegő.
0: És akkor elindulni rajta. Az úton is menni, és akkor egy kis lépés, aztán szépen.
1: És nagyon nagy lépés lesz az egészségért.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám. Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
3: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
4: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
3: Horizontablak.hu.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veriti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
8: Hazudtam neked.
7: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
9: Verity. Hamarosan a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
10: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Lezárták a Kressz Park melletti helyi buszmegálló várótermét Vácdeákvári város részében. Az épület tulajdonosa szerint balesetveszélyes a hely, ezért rácsokat is felszerelt rá, hogy a nyitott részbe se tudjon bejutni senki. Emiatt az egyik helyi lakos saját készítésű farönke lábakon álló padot készített, hogy az utasok azon ülve várakozhassanak a szabad ég alatt. Az ingatlan korábban önkormányzati tulajdon volt. Megvásárlásakor vállalta a vevő, hogy később buszváróként működteti a helyet tovább. Azonban a város egyik alpolgármestere szerint a szerződés és a valóság között van különbség. Rozmarink Sándor közölte, a megálló és a váróterem egymástól több méterre található, amelyről a tulajdonos azt állítja, hogy nem is kell azt erre a célra fenntartania. Az önkormányzat viszont vitatja, ezért jogi eljárást indít. Közben a városvezetés a házilag készített padot elszállítatta és utcabútorra cserélte. Rókák jelenlétére hívja fel a figyelmet Kosd önkormányzata. Közleményükben arra kérik a lakókat, hogy ne tessék és ne simogassák azokat. Az állatok ártalmatlanok, kerülik az embereket és menekülnek. Azonban, ha valaki sajnálatból ad ételt nekik, azzal odaszoktatja a vadállatot. Bár a hazai rókaállományból a rendszeres vakcinázás miatt szinte teljesen eltűnt a veszettség, betegségre akkor kell gyanakodni, ha a róka nappal is szokatlanul bátor. Hagyja magát megsimogatni, megfogni, vagy támadólag lép fel, illetve ha görcsöket vagy bénulást mutat, írja a közlemény. Ilyenkor a helyi hatósági állatorvost vagy a Nébih zöld számát kell értesíteni. Nyúlós költésrothadást figyeltek meg a méheknél a Nógrád megyei Tereske környékén. A falu területére és a körülötte lévő 5 kilométeres sugárukörre, többek között Romhány Lókospatak vonalától nyugatra eső területekre állategészségügyi szempontból községi zárlatot rendelt el a Balassagyarmati Járási Hivatal. A zárlat időtartama alatt a községből tilos méheket, azok nyers termékeit, a betegséget terjesztő vagy terjeszthető anyagokat és tárgyakat kivinni. Továbbá a zárlat alatt álló területre tilos méheket bevinni. Méh családok a zárlat alatt álló területen belül nem szállíthatók egyik udvarból a másikba sem. Kedvezőtlen gazdasági trend bontakozik ki Magyarországon az ipari termelői árak emelkedésével, közölte a Világgazdaság. A gazdasági lap elemzése alapján augusztustól összességében magasabb áron dolgozik a hazai ipar, amely a lakossági fogyasztói árakban is hamarosan megjelenik. A korábbi időszakkal összevetett mintegy 5%-os különbözet áremelő hatásának dátumát egyelőre nem jelezték előre. Az újság fogalmazása szerint brutális mértékű, kedvezőtlen trend van a magyar turizmusban is. Több mint 7%-kal kevesebb vendég, több mint 5%-kal kevesebb vendégészakát töltött el a hazai szálláshelyeken a tavalyi adatokhoz képest. A világgazdaság emlékeztet, a turisztikai ágazat a GDP 13%-át adja. Ilyen mértékű zuhanás nem történt a koronavírus járvány óta. A külkereskedelmi áruforgalom is összeesett augusztusban 1140 millió forinttal kisebb, és mínuszba fordult a tavalyi év többletéhez képest. Kormányzati reakció egyelőre még nem érkezett. Vészjelzés után útvonalat változtatott egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító repülőgép, melynek fedélzetén mintegy 180 utas tartózkodott. A pilóták közötti összetűzés okozta az irányváltoztatást. A repülőgép pedig biztonságosan leszállt Szaúd-Arábiában. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök közlése szerint egy Izraelbe tartó járat pilótája megkéselt egy másik pilótát, és látszólag megpróbálta elérni, hogy a gép lezuhanjon. Netanyahu elmondása szerint a személyzet egy másik tagja belépett a pilóta fülkébe, és sikerült stabilizálni a gépet. A miniszterelnök méltatta azokat a hősöket, akik számos életet mentettek meg, és megelőztek egy súlyos katasztrófát.
3: Időjárás.
11: Ma már felhők zavarják a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan alakul. A csúcs 25-26 fok körül várható. Kora este 15, hajnalban már csak 3 fok lesz.
9: Közlekedés.
11: Napközben Balassagyarmaton, a Fáy utcában, a 22-es úton Ipoly szögnél és Őrhalomban, valamint a 2-esen Nagyorossziban és Szűdligeten mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
9: Nagyot szól.
10: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, szevasztok!
12: Hello! Szép napot mindenkinek!
10: A megafonfm.hu, ha valaki egyébként akarna minket online is hallgatni. Jó? És ha messze jár már tőlünk, és később a 95.7-ből, a 91.9-ből, akkor a megafonfm.hu-ra nyomjatok rá, és akkor tudok minket streamelni. Na, Széchenyben járunk ebben az órában, és a programot ajánlunk nektek, de nem olyan programot, ami ilyen átlag program, hanem egy tanulásos, kihívásos programot, ugyanis október 24-én, még van idő egyébként, de mindjárt elmondjuk, hogy miért beszélünk erről most, drónfesztivált szerveznek Széchenyben.
12: Inkább Széchenyben repülünk, mondjuk repülünk. Nem is ott járunk,
10: igen,
12: most,
10: levegünk,
12: hanem így levegünk, figyelünk az égből.
10: Igen, mert a drónfesztivált szerveznek, és egy csomó plakát már megjelent ezzel kapcsolatban, maga a fesztivál, hogy október 24-én lesz. Viszont azért beszélgetünk erről, mert hogy amellett, hogy itt lesznek drón bemutatók, drónkiállítás, drónversenyek, előadások, koncertek, tehát hogy egy ilyen, hogy a plakát is mutatja, egy ilyen technológia, innováció, tudás, biztonság, jövő sztorikat lehet majd átbeszélni és megtapasztalni. Ez kiegészül egy amatőr drónfilm készítő versennyel is.
12: Annyira menő szerintem. Igen. Én egyébként nagyon kíváncsi lennék rá. Én mondjuk úgy, hogy közepesen technikai zseni vagyok.
10: Igen.
12: Szóval közepesen értek a technikához, de nagyon kíváncsi lennék rá, hogy mit tudnék alkotni. Nyilván irányítani, tehát hogyha itt ott megmutatják, meg elmondják, hogy mire kell figyeljek, meg hogy kell csinálni, de hogy szerintem ebben nagyon könnyen bele lehet szeretnén, így azt képzelem el.
10: Igen, meg hogy érezni kell, meg érteni kell hozzá. Most egyébként én kapás most a Farkas Dolinnak a képei ütnek eszembe Balassagyarmatról, Mr. Wolfi úr, amit egyébként előszeretettel szokott Csa Gábor polgármester, és egyébként a saját oldalára, mert a gyönyörű képeket tud egyébként csinálni Balassagyarmatról.
12: Nekünk volt egy közepesen gagyi drónunk, rendeltünk még, amikor ez az egész bejött, és figyelj, egyébként az nagyon, valahol az erdőben végezte. Egyébként nem nem annyira
10: hát,
12: lett.
10: Figyelj, én mikor tudod a tévé, és akkor bejött, és akkor hát mentek a kollégák macsétával a kezükbe, a Berccel melletti vasúti töltésembe az erdőben, valahol ott lehetett is, hogy mentek.
12: Na, mert
10: keresni,
12: ugye ott, hogy azért így... mikor hívott haza vagy, lemerül előbb, mint hogy visszaérjen.
10: Mi is itt ráéreztünk erre annó, vagy elkezdtünk, mert muszáj volt, ugye, mert egyszerűen például a televíziózás is már hozta azt, hogy akkor kell készíteni ezeket. De mentek a kollégák, azt hiszem Berce vagy Becske környékén a kispiros mentén ott bent az erdőben. Hogy...
12: Sőt, egyébként ebben Norbi a nagy király. Norbi nagyon jó drónos képeket csinál.
10: Na, úgyhogy beszélgetünk erről mindjárt, és Fülkor Lajos lesz a vendégünk, aki ugye az igazgatója az ottani mezőgazdasági súlynak, ugye a Liptai Béla mezőgazdasági és élelmiszeripari iskolának, és nem véletlenül van benne az ő kezük is, mert hogy a liptaiak azért eléggé komolyan használják már a drónokat a mezőgazdasági ismeretek tanulás kapcsán is, úgyhogy Lajossal beszélgetünk mindjárt arról, hogy mi vár majd rátok, úgyhogy kedves drónosok, akár tényleg a Megyeri Hídtól egészen Dunakeszig, vagy a Dunakeszig, Salgó-Tarjánig, bocsánat.
12: De az is jó, csak egy rövidebb
10: határcok. Szabad a pálya, és nyugodtan jöhettek ide erre a napra, mert a jó dolgok lesznek, és akkor mindjárt jönnek majd a részletek.

0: Jó rádiózást mindenkinek, szevasztok megafonisták.
1: Na,
0: igen, Széchenyben vagyunk ebben az órában, és akkor drónfesztivál, mert hogy meg lehet hirdetve egy drónfesztivál, kedves hallgatók, amivel elkezdtünk foglalkozni az előzőekben, és hát tudjuk, hogy nem péntek van, és nem programajánlás péntekünk van, viszont foglalkoznunk kell vele, mert hogy egyébként többek között amatőr drónfilm készítő versenyre is várják már a jelentkezést, meg ugye a beküldött produkciókat. Egyébként, ahogy mondtuk az előbb, maga a verseny, vagy maga az egész nap, pontosabban az október 24-én lesz Széchenyben, és hát gyakorlatilag minden, ami a drónnal kapcsolatos, azt össze akarják hozni. És ezt
1: óriási.
0: Meg akarják mutatni.
1: Hát ez mekkora király, szevasz, 21. század, de ez ugye? Tök jó, hogy így kvázi edukatív módon álljunk hozzá.
0: Meg úgy is, hogy egyébként szórakozás, meg az, hogy drónversenyek, drónkiállítás, drónbemutató előadások lesznek, tehát hogy minden, amit akarsz, nem csak ugye arról lesz, hogy akkor látványos lesz, meg az, hogy ügyesség, meg stb. Meg szórakozzá, hanem ugye, és erről lesz majd szó mindjárt, lesznek előadások, amik például ugye arról fognak szólni, hogy hát na, akkor most én kimegyek hátra a kertbe, akkor most meddig csaphatom föl, vagy meddig nem, vagy jogszabályok, vagy stb.
1: Kinek a kertjében nézhetek be, vagy nem.
0: És egyébként drónpilóta verseny is lesz a diákoknak, tehát várják a jelentkezéseket, úgyhogy ezért is hívtuk fel mi a drága igazgatónkat, mégpedig ugye Fülkor Lajos, ugye Liptai Béla, a mezőgazdasági és élelmiszeripari iskolának a vezetője, mert hogy ők is benne vannak a szervezésben, plusz még egyébként benne mellette ugye Széchenyi Körösi alapítvány szintén benne van a szervezésben, és hogy mondtuk az előbb is, nem véletlenül vannak benne a liptaisok, mert hogy én forgattam és megláttam, és azt, hogy ott már azért itt ilyen a szántás, vetés, tehát abszolút logikusan, de hogy ilyen szántás, vetés, felparcellázás, ezt már drónokkal nyomatják a gyerekek, tehát hogy ott már ott végézik.
1: Talán még beszéltünk is velük,
0: igen,
1: ugye?
0: Hogy
1: én rémlik is.
0: Lézeres, drónos, minden van már, tehát a teljes full
1: high tech. Amin teljesen el voltam alélva
0: így
1: már
0: van,
1: akkor.
0: Úgyhogy nem csodálkozom, hogy a Liptai benne van ebben a buliban, úgyhogy Fülkor Lajos igazgató itt van a vonalban, és akkor egy picit beszélgetünk erről a tervezett napról. Igazgató úr, jó reggelt, hello!
2: Jó reggelt, üdvözlöm önöket és a hallgatókat.
0: Jó reggelt. Na, akkor talán kezdjük is onnan, hogy szerintem még ilyen nálunk itt Nógrád megyében nem volt, akkor tényleg egy ekne fesztivál, ami csak egyébként a drónokról szól. Honnan indult maga ennek a programnak, ennek a fesztiválnak az ötlete, Lajos?
2: Hát ez egy érdekes kérdés, ugye Széchenyben működik egy Körösi Alapítvány nevű szervezet, akik kerestek meg minket ezzel kapcsolatban, ugye, hogy a szakmai oldalról tudnák-e támogatni ezt az ügyet. Illetve ugye érintett vagyok a Széchenyváros önkormányzat részéről is, hiszen az önkormányzat is ugye adja a helyszínt, illetve támogatna ezt az ügyet. Ugye amiért valószínűleg minket kerestek, az, amit önök is mondtak, hogy nálunk ennek már igen komoly hagyománya van, tehát egy ilyen jelentős 8 fős drónflottával rendelkezünk. A kicsi játékdrónoktól, ugye a térképező termádrónokon keresztül egészen a nagy permetező drónokig, tehát nálunk aztán minden van.
0: És akkor kezdve így jött akkor a kooperáció, az, hogy akkor mi kerüljön bele a kalapba, úgymond, akkor ezt közösen az alapítványnal tudták meghatározni?
2: Igen, hát ugye a cél az volt alapvetően, hogy legyen egy érdekes nap Széchenyben, ahova eljönnek máshonnan is ugye a kedves vendégek, de legyen olyan tartalom is, ami úgymond innovatív, és legyen egy kis edukáció is benne, hogyha már ugye az iskola is szerepel ebben. Nagyjából, amit mi ugye tudunk ezügyben támogatni, illetve lépni, hogy vannak ugye pici drónjaink.
0: Igen.
2: Nagyon fontos, ugye meg lett hirdetve ez a filmkészítő.
0: Így van, ezért is beszéltünk most, mert ugye ott ugye október 24 maga az a drónfesztivál, viszont ugye, hogyha itt vannak hallgatóink, akik akár tényleg
1: Sargottaljántól
0: a Dunakeszék vagy a Megyeri Hídig itt vannak és szoktak ilyesmiket csinálni, akkor ugye október 18 a beküldési határidő. Ezért is beszélünk. Igen.
2: Így van, hát nálunk a legnagyobb projekt, amit ugye mi szervezünk, az maga ugye a leendő úgymond drónpilóták felkészítése és egy ilyen kis verseny akadálypálya megszervezése.
1: Óriási.
2: De tudni kell, hogy itt ugye nálunk Széchenyben a technikus tanulóinknak nem csak a T-kategóriára, robotkormányzású traktorokra, meg a személyautóra adjuk ingyen a jogosítványokat, hanem a drónra is, ugye az A1, A3 meg A2-es kategóriákra. Éppen most pénteken is megy egy ötfős csapatunk Budára vizsgálni.
1: Mennyire jó, de ezt hogy kell elképzelni mondjuk egy ilyen ügyességi versenyt? Tehát van rendesen pálya is neki a drónnal, mondjuk kerülgetni kell föl alá, vagy
2: igen,
1: hogy?
2: Tehát a profik ezt ugye úgymond FPV drónokat csinálják nagy sebességekkel, tehát azok ilyen 50-60 km/órával repülnek, vagy még többel is. Mi nem ezt szervezzük, ugye, mert azért vannak itt kritériumok, ugye mi egy műveleti engedély alapján fogjuk majd a versenyt szervezni, és viszonylag kicsi, tehát 249 gram alatti drónokkal fogunk repülni, előtt a érdeklődőket ugye betanítjuk, egyébként az konkrétan DJI Neo típusú kis drónok lesznek, hát ezeken van egy kis bukókeret, tehát magyarul, hogyha valaki teljesen kezdő, és neki megy valaminek, akkor sem fog kezdeni.
1: Biztos, ami tuti nem törik össze abszolút. A kis készülék.
0: Igen, igen.
2: Így van. Hát és ilyen kis akadálypályát, egy ilyen óalakú, úgymond lukon kell áthaladni, akkor ilyen bójákat kerülgetni, leszállni pontos helyre, és így tovább. Tehát előtt ugye megbeszéljük, hogy milyen műholdakkal lesz kapcsolata a drónnak, hogy ez is egy fontos része a dolognak. Aha. Illetve szeretnénk kiegészíteni azzal is, hogy ugye a robotkormányzású traktoraink is ugye ugyanezeket a műholdakat használják navigációra, mint a drónok, azokat is meg lehet majd tekinteni, szerintem az is ki lesz állítva, sőt lehet, hogy csinálunk egy ilyen pályát, ahol a traktor magától körbe megy.
0: Ugye ez az egyik szegmens akkor ennek a fesztiválnak, de emellett akkor bemutató kiállítások, előadások, ugye, amit mondtunk, hogy hát itt igen. Azért itt sok minden lesz még, akkor ezekben még hát, a csemelegézünk akkor Lajos.
2: Igen, tehát a drónoknak a használatáról azért ugye a köztudatban él némi dolog, de hát ez attól egy kicsit sok, hogy is mondjam, bonyolultabb. Ugye van a légi törvény szabályozza ezt, például már eleve ugye a helyszín kiválasztásán is egy érdekes kérdés volt, hogy a lakott területen elvileg ugye külön engedéllyel lehetne, eseti engedéllyel repülni csak, de ugye két éve jött meg az a törvény végül is, hogy mi az a lakott terület, erről is szó lesz. Mert például, hogyha valaki nem életvitelszerűen lakik egy bizonyos helyen, ahol mi is szervezzük, az nem is lakott terület, attól függetlenül, hogy városon belül van. Tehát jogi részéről is lesz szó.
0: Az jó.
2: Az, hogy hogyan lehet megszerezni a 25 kiló alatti drónokra, ugye úgymond nyílt kategóriára viszonylag egyszerű reptetése bárkinek a engedélyt, hiszen azt tudni kell, hogyha valaki ugye reptet, akkor ugye a mi műveleti engedélyünk szerint ugye a tanári felügyelete ezt megteheti, de otthon, ugye, vagy akárhol lakottereten kívül, csak ugye A1-A3-as kompetencia tanúsítvány birtokába teheti ezt meg. Ennek a megszerzési lehetőségéről is szó lesz. Illetve az agráriumban használatos technológiákról, tudni kell, hogy a drónokat iparban is nagyon sok ritőn használják, de mi is az agráriumban. Ugye egyrészt ugye ilyen vegetációs térképeket csinálgatunk ugye gyerekekkel. Ugye a területekről az alapján állapítjuk meg, hogy hogyan fogjuk majd ugye tápanyaggal utánpótolni, illetve a vegyszerezést, hogy fogjuk ütemezni ugye gyomírtást, hol vannak a gyomfoltok. Ilyen 3 mm-es felbontású képet tudunk csinálni akár egy 10 hektáros tábláról is. Tehát egy 20 foci pályát be tudunk zoomolni, úgyhogy látunk ott egy bogarat valahol a fűzőkát.
1: Elképesztő egyébként.
0: Annyi még, hogy akkor az amatőr drónfilm készítő versenyre azért még egy picit fókuszálni, mert ott tényleg ugye egy maximum 2 perc hosszúságú kisfilmet kell a drónpilótának készíteni a Nógrádról. Gyakorlatilag ennyi van leírva, mint kritérium. A többi az akkor a fantáziára van bízva, Lajos. Tehát, hogy...
2: Igen, nem akartuk ezt úgymond nagyon szabályok közé tenni, hiszen így a kreativitás ugye akkor csökkenne. Mindenkinek a egyéni fantáziára kreativitása.
1: És olyan mindenki, aki csinálja a filmet, megvan az engedélye?
0: Ez egy olyan fontos
2: kérdés. Azért beszéltem most erről, ezért hoztam ezt most külön, ugye, hogy elvileg kell hozzá egy A3-as kompetenciatanúsítvány, és lakott terület kívül, tehát azzal a fogalommal, amit elmondtam. Például ugye nem lakott területnek minősül egy közterület a városon belül.
1: Tehát akkor van lehetőség bőven legális kereteken belül filmet készíteni.
2: Persze, tehát köztereken is van erre lehetőség, tehát ezzel nem... Ez biztos, hogy nem lesz akadály.
0: Oké, rendben, igazgató úr, köszi akkor a beszélgetést, és akkor figyelünk, és szerintem akkor még október 21-e előtt még azért egy picit megpörgetjük ezt az egészet.
1: Meg reméljük, hogy megláthatjuk valahol majd mondjuk a díjnyertes kisfilmet.
0: Oké, beszélünk majd még, Lajos, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Viszonthallásra. Na, hát akkor október 18-ig lehet küldeni be a filmeket, és hát egyébként egy 200 ezer forintos fődíj van.
1: És Nógrád a
0: igen,
1: téma.
0: Igen, és egyébként meg most nem fogom elmondani a telefonszámot, mert mondjuk, már úgyse írják.
1: Nem, fel, vagy keressenek
0: rá. Rá keresni a közösségi oldalon a Széchenyi Körösi Alapítványra, és akkor ott vannak egyébként az infók, meg azt, akkor hogyan és miképpen lehet jelentkezni, és ugye beküldési határidő, tehát ennél a kisfilmes történetnél az október 18-a, és akkor maga a Drone Fesztivál pedig az október 24-én lesz, úgyhogy még azért sok mindent összefoglalunk ezzel kapcsolatban mindjárt.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajnik. Hírek. Lezárták a Kressz Park melletti helyi buszmegálló várótermét Vác-Deák-vári város részében. Az épület tulajdonosa szerint balesetveszélyes a hely, ezért rácsokat is felszerelt rá, hogy a nyitott részbe se tudjon bejutni senki. Emiatt az egyik helyi lakos saját készítésű, farönke lábakon álló padot készített, hogy az utasok azon ülve várakozhassanak a szabad ég alatt. Az ingatlan korábban önkormányzati tulajdon volt. Megvásárlásakor vállalta a vevő, hogy később buszváróként működteti a helyet tovább. Azonban a város egyik alpolgármestere szerint a szerződés és a valóság között van különbség. Rozmaring Sándor közölte, a megálló és a váróterem egymástól több méterre található, amelyről a tulajdonos azt állítja, hogy nem is kell azt erre a célra fenntartania. Az önkormányzat viszont vitatja, ezért jogi eljárást indít. Közben a városvezetés a házilag készített padot elszállítatta és utcabútorra cserélte. Rókák jelenlétére hívja fel a figyelmet Kosd önkormányzata. Közleményükben arra kérik a lakókat, hogy ne tessék és ne simogassák azokat. Az állatok ártalmatlanok, kerülik az embereket és menekülnek. Azonban, ha valaki sajnálatból ad ételt nekik, azzal odaszoktatja a vadállatot. Bár a hazai rókaállományból a rendszeres vakcinázás miatt szinte teljesen eltűnt a veszettség, betegségre akkor kell gyanakodni, ha a róka nappal is szokatlanul bátor. Hagyja magát megsimogatni, megfogni, vagy támadólag lép fel, illetve ha görcsöket vagy bénulást mutat, írja a közlemény. Ilyenkor a helyi hatósági állatorvost vagy a Nébih zöld számát kell értesíteni. Nyúlós költés rothadást figyeltek meg a méheknél a Nógrád megyei Tereske környékén. A falu területére és a körülötte lévő 5 kilométeres sugárukörre, többek között Romhány Lókospatak vonalától nyugatra eső területekre állategészségügyi szempontból községi zárlatot rendelt el a Balassagyarmati járási hivatal. A zárlat időtartama alatt a községből tilos méheket, azok nyers termékeit, a betegséget terjesztő vagy terjeszthető anyagokat és tárgyakat kivinni. Továbbá a zárlat alatt álló területre tilos méheket bevinni. Méh családok a zárlat alatt álló területen belül nem szállíthatók egyik udvarból a másikba sem. Kedvezőtlen gazdasági trend bontakozik ki Magyarországon az ipari termelői árak emelkedésével, közölte a Világgazdaság. A gazdasági lap elemzése alapján augusztustól összességében magasabb áron dolgozik a hazai ipar, amely a lakossági fogyasztói árakban is hamarosan megjelenik. A korábbi időszakkal összevetett mintegy 5%-os különbözet áremelő hatásának dátumát egyelőre nem jelezték előre. Az újság fogalmazása szerint brutális mértékű, kedvezőtlen trend van a magyar turizmusban is. Több mint 7%-kal kevesebb vendég, több mint 5%-kal kevesebb vendégészakát töltött el a hazai szálláshelyeken a tavalyi adatokhoz képest. A Világgazdaság emlékeztet, a turisztikai ágazat a GDP 13%-át adja. Ilyen mértékű zuhanás nem történt a koronavírus járvány óta. A külkereskedelmi áruforgalom is összeesett augusztusban 1140 millió forinttal kisebb, és mínuszba fordult a tavalyi év többletéhez képest. Kormányzati reakció egyelőre még nem érkezett. Vészjelzés után útvonalat változtatott egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító repülőgép, melynek fedélzetén mintegy 180 utas tartózkodott. A pilóták közötti összetűzés okozta az irányváltoztatást. A repülőgép pedig biztonságosan leszállt Szaúd-Arábiában. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök közlése szerint egy Izraelbe tartó járat pilótája megkéselt egy másik pilótát, és látszólag megpróbálta elérni, hogy a gép lezuhanjon. Netanyahu elmondása szerint a személyzet egy másik tagja, belépett a pilóta fülkébe, és sikerült stabilizálni a gépet. A miniszterelnök méltatta azokat a hősöket, akik számos életet mentettek meg, és megelőztek egy súlyos katasztrófát.
5: Időjárás.
3: Időjárás.
4: Ma már felhők zavarják a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan alakul. A csúcs 25-26 fok körül várható. Kora este 15, hajnalban már csak 3 fok lesz.
3: Közlekedés.
5: Közlekedés.
4: Napközben Balassagyarmaton, a Fáy utcában, a 22-es úton Ipoly szögnél és Őrhalomban, valamint a 2-esen Nagyoroszliban és Sződligeten mérik az autósok sebességét.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü.
5: Start menü.
3: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Jó kis fesztivál lesz ez.
1: Óriási.
0: Jó rádiózás mindenkinek nagyon. Itt a zenék után. Hello.
1: Én nagyon szívesen el is mennék, sajnos pont akkor. Aznap lesz az egyik barátnőm 50. születésnapja, szóval nem tudok elmenni.
0: Ó, jó de... lesz, bulika.
1: Az igen. De én ígérem, hogy én meg is fogom nézni majd, ha megtudjuk, hogy hol nézhetjük meg.
0: A filmeket.
1: Nagyon kíváncsi vagyok.
0: Igen, mert hogy az előbb ugye Filkor Lajosról beszélgettünk, aki most tekerne ránk, annak elmondjuk, hogy ő a Széchenyi Liptai Béla mezőgazdasági és élelmiszeripari iskolának a vezetője, igazgatója, és azért hívtuk fel a Lajost, mert hogy a Körösi Alapítványnal közösen a Suli, ők csinálnak egy drónfesztivált. Ez október 24-én lesz, és azért beszélgettünk vele már most, mert hogy ehhez kapcsolódóan már lett egy felhívás, és kiposztolva, hogy egy amatőr drónfilm készítő verseny már azért élesedett, és október 18-ig várják egyébként a maximum 2 perc hosszúságú kisfilmeket Nógrádról, és a versenynek egyébként a fődíj, akiért legjobb lesz, az 200 000 forintos fődíjat
1: fog kapni. De azt nem is taglaltuk, de gondolom itt lesz majd 24-én lesz az elbírálás.
0: Igen. Ott. Mert hogy ahogy mondtuk, ugye drónbemutatók lesznek, egyrészt ugye rend, meg a katvéd különleges egységei, mezőgazdasági drónok, harcászati felhasználás, mentők.
1: A drónok támadása, lázadása.
0: Drónkiállítás lesznek egyébként egyedileg fejlesztett drónok, termékbemutatók, lehet kipróbálni dolgokat, ugye a liptaisoknak is ugye a drónjai ott lesznek, és ugye, ahogy mondtuk, lesznek ilyen drónversenyek, mehetsz jobbra-balra, drónok a médiában, előadások például, ugye hazai jogszabályok, EU-s jogszabályok, milyen drónt vegyünk, sikeres startupok, tehát hogy előadások, és egyébként tök nagyon kerek az egész, így kell csinálni, és ahogy mondtad, Szivi, akkor lesz majd egyébként magának a települést, vagy ugye a bemutató, Nógrádot bemutató videónak is eredmény hirdetése. Úgyhogy tessék rászállni, hiába Széchenyi, meg ugye Nógrádról kell, de nincsen megkötve az, hogy honnan és miképpen, tehát akár nem tudom, milyen szobról is nyugodtan lehet tűnni, vagy zebegényből
1: bárhol, illetve
0: csinálni.
1: Ahogy megtudtuk, hogy nem kell jogszabályt szegni ahhoz, igen, hogy szuper kis drón filmeket készítsenek.
0: Úgyhogy én várom, ez jó lesz. Az előzetes program alapján én azt mondom, hogy jól össze van rakva az egész, tehát ugye egyrészt bemutatók vannak, kiállítás van, verseny van, szórakozás van, előadás van, tudás van, hozzá egyébként verseny van, aztán zene, koncertek melléje, tehát hogy ami kell egy ilyen naphoz, én azt hiszem, hogy ez mind benne van, úgyhogy nem csak egy ilyen kimegyünk is, akkor ökörködünk, meg elbegettünk jobbra-balra, hanem hogy látom azért itt a Lajosék azért foglalkoznak azzal, hogy itt a drónépítéstől kezdve a technikai újdonságokon keresztül, tehát hogy itt minden van.
1: Szerintem így lehet fejlődni, hogy megadjuk azt a lehetőséget, igen, is, hogy akár a laikus is tanuljon.
0: Csak tessék menni, és még előtte azért egyszer megpörgetjük, hogy nehogy elfelejtsétek, hogy egy ilyen lesz majd, úgyhogy majd a program ajánlós péntekbe fogjuk ezt szerintem behozni.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
1: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
1: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CH Klíma.hu. CH Klíma.hu.
5: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél, Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
6: Hogy miért ezt választottam? Köszönöm a kérdést. Azért, mert szeretem a jó ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év vagy 100 ezer kilométer garanciával. Elnyerte a Magyar Évautója címet a kedvező áru autók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és 4 kerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
7: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
11: Hazudtam neked.
10: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
12: Verity. Hamarosan a mozikban.
13: Reklámot hallottak.
1: 9 óra van.
13: Itt a Megafon. Megafon.
14: A mikrofonnál Szendi Hajni.
15: Hírek.
14: Kerékpáros bulira költhetett 15 millió forintot egy balassagyarmati sportalapítvány, állítja egy tiszapárti helyi aktivista, Bojtos István politikus. Mondatairól később kiderült, hogy teljesen valótlanok, nincs szó 15 milliós pénzről, írja az ipoinfo.com. A politikus még azt sem tudta megmondani pontosan, hogy mi az a kerékpáros buli. Bizonytalanságára nem volt képes egyértelmű választ adni azon az önkormányzati bizottsági ülésen, amelyen felvetette a témát. A gyanúba kevert sportalapítvány most közleményt adott ki a valótlan esetről, hangsúlyozva, hogy bár rájöttek, mire gondolhatott a tiszás aktivista, de nem hagyják annyiban a hazug állítását. Bojtos Istvánt felkérték, hogy nézze meg a mindössze 1,5 milliós állami támogatással megvalósult Nyírjes Bike Park állapotát, ahol közben vaddisznók okoztak károkat, és ha áttekintette a megvalósított munkát, vegyen részt a helyreállításban. Néhány lapátnyi követ talicskázzon el a sérült pályarészekre. Azonban ekkor már nem érdekelte a tiszás aktivistát a valóság, és visszautasította a segítségnyújtást is, amiről internetes fórumán számolt be. Mintegy 400 millió forintos keretösszeggel tervezi felújítani egyes belterületi utcáit Balassagyarmat önkormányzata. A társadalmi egyeztetésre bocsájtott listán 8 rekonstrukcióra váró, és további 2 teljesen új építésű utca látható. A felújításra a Komjáti, a Deák, a Szontág utca egyes részeit, az új utcát és annak bekötő útját, a Markusovszki egyik szakaszát és a Madách-liget 12-15 számú épületek mögött utat és járdát érinti. Teljesen új burkolatot kap a tervek szerint a Semmelweis utca, valamint a Sipeki utca egy része is. A földutak esetében kétoldali patka kialakítása, meglévő akna szintbe emelése, kiegyenlítő hengerlés, zúzott kőrétek készítése és aszfalt beépítése is megtörténik. Az egyeztetésre bocsájtott tervről most bárki megírhatja véleményét. A vita lezárását követően várhatóan jövőre kezdhetik kell a kivitelezési munkát. Nyúlós költésrothadást figyeltek meg a méheknél a Nógrád megyei Tereske környékén. A falu területére és a körülötte lévő 5 kilométeres sugarukörre Többek között Romhány, Lókospatak vonalától nyugatra eső területekre állategészségügyi szempontból községi zárlatot rendelt el a Balassagyarmati járási hivatal. A zárlat időtartama alatt a községből tilos méheket, azok nyers termékeit, a betegséget terjesztő vagy terjeszthető anyagokat és tárgyakat kivinni. Továbbá a zárlat alatt álló területre tilos méheket bevinni. Mély családok a zárlat alatt álló területen belül nem szállíthatók egyik udvarból a másikba sem. Szabadpiaci körülmények vannak, és a szabadpiacon van megoldás a magas üzemanyagárakra. Ezt mondta a gazdasági és energetikai miniszter, amikor egy riporter arról kérdezte, hogy kilátogat-e a Független Benzinkutasok Szövetsége tüntetésére Budapesten a Kossuth térre. Kapitány István arra hivatkozva mondott nemet, hogy a minisztériumba megy, aztán az országgyűlés ülésére. Azonban a szövetség tagjai 4 napig várják őt, de erre már nem reagált semmit. A párt elnöke Magyar Péter a tavaszi országgyűlési kampányban azt ígérte, hogy 480 forintos üzemanyagár lesz, ehhez pedig az adócsökkentés jelent megoldást. A jelenlegi benzin átlagár 635, a dízel 709 forint literenként, és egyelőre nincs szó a hatósági erbevezetéséről vagy az adócsökkentésről.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
15: Időjárás.
2: Időjárás.
14: Ma már felhők zavarják a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan alakul. A csúcs 25-26 fok körül várható. Kora este 15, hajnalban már csak 3 fok lesz.
5: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
16: Nyékiautóház.hu.
17: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
18: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője.
19: Otis.hu.
20: Közlekedés.
21: Közlekedés.
14: Napközben Balassagyarmaton, a Fáy utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és Őrhalomban, valamint a 2-esen Nagyoroszliban és Szűdligeten mérik az autósok sebességét.
22: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
24: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
25: Megafon.
26: Nagyot szól.
27: Elmúlt 9 óra, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Na hát véget értek a témáink ilyen szempontból. Ugye volt egy kis drónfesztiválunk, most előtte pedig ugye sétáltunk az idősek világnapjához kapcsolódóan. Úgyhogy nincs már dolog, mint kicsikét hátra dőlni ilyenkor. De Dórika ilyenkor kimegy, egy kis kafét betol magának, tesz, vesz, elmosogat, mert megint annyi gyuvás van, hogy el kell mosogatni, és addig jön Varga Bíró Tamás, és akkor el fogunk egyet rovatozni. Úgyhogy maradjatok velünk, és már is érkezik.

0: Szevasztok, kedvesek, itt vagyunk még.
1: És szia október!
0: És szia október! És szia Varga Bíró Tamás!
1: Szia!
0: Nem tudom, hogy kiürült ennyire már vala az októberben.
1: Mindenkinek, aki minket hallgat, ne butáskodjál már.
0: Ez nagyon jó.
1: Hát figyelj.
0: Ez egy top hónap lesz?
1: Apukám születésnapja. Az én születésnapom. Viccelsz, bolondozol? Hanana? Legjobb hónap. Majdnem. Igazából a július meg az augusztus a legjobb hónap, de hát ez már pedagógus szemmel van nézve ez a dolog. Na mindegy. No. Azali is.
0: És?
1: Várva várjuk október 22-ét.
0: Ja, mert
1: az őszi szünet kezdete.
0: Ezt az ügynök akták.
1: De, hogy az ügynök akták. Kit érdekelnek az ügynök akták? Persze, majd megtudjuk,
0: X-akták.
1: Hogy ki, melyik rokonunk árult mosóport annál az amerikai cégnél, ugye? Az ügynök akták?
0: Igen.
1: Ugye? Ki melyik biztosítótársaságnál dolgozott?
0: Igen.
1: Mielőtt még a parlamentben képviselő.
0: Nagy
1: dolgok ezek.
0: Na jó.
1: Na hát, Mindszent Hava, így hívjuk, hogy Mindszent Hava. Pedig ugye, de akkor is. A népi időjóslás szerint, ha Mindszent Hava zivataros, akkor hideg és szeles lesz a tél. Ez nem jó. Egyik se jó. Se jó hideg, se jó szeles, ugye? És a jövő tavaszra is jövendel egyébként, mert úgy tartják, hogy hozzá hasonló lesz majd a március
0: időjárása. Akkor ezek ilyen ikerhónapok.
1: Ikerhónapok, igen. És ugye októberben még meleg van, annak a böjtje egy hideg februárra jön el, az októberi hideg szelekért viszont enyhe január fog kárpótolni. Na most nem is tudom, melyiket kívánja.
0: Az úr adta, az úr elvette.
1: Igen, igen, legyen
0: mi
1: áldott van. Az úr neve, tehát, hogy itt a minden
0: mi van, hogy
1: vissza lett adva. Egyikkel ad, másikkal elvesz.
0: Ennyi.
1: És fordítva, hála jó Istennek. Na már most. Még egy próbáltam olyanokat hozni, amiket nem, tehát, hogy nyilván majd a jeles napoknál, ugye október 6-a is hasonlók, tehát ezek nem,
0: jó,
1: mert ezek tudjuk, hogy
0: igen.
1: Aradi vértanunk, stb. Okay. Viszont ezt én nem tudtam. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság készítette egy statisztikát, és eszerint az október a legbalesetveszélyesebb hónap. Kétszer annyi baleset következik be általában, mint februárban, ami ugyanezen kimutatás szerint a legkevésbé balesetveszélyes. Látni vélem ennek az okát. Októberben, képzeld el, októberben van az, hogy már a kocsik, amikor nem így, akkor már párás. Minden. Majd leolvad, az nem kell ott letakarítani. Majd az mi lehozza az izéval. A légkondi. Ja, hogy nem működik. Aha. Majd a fűtés. Ja, nincs fűtés se. Hát akkor majd. Látunk egy kicsi két kis szem alakult ki. Ezzelünk. Még nem kell kaparni. Így még van. Csak a pára.
0: Gumiabroncsok.
1: Gumiabroncsok. A köd. Igen. Aztán, ami legalább annyira csúszik, mint a jége, kettő dolog is, és ezt mindig, nem győzöm hangsúlyozni, minden ősszel ugyanúgy csúszik, mint a jég, kettő dolog. Az egyik, az őszi mélyszántások során a munkagépek által az aszfaltra
0: utálom
1: rög, ugye? Saras rög, ez ugyanúgy csúszik, mint a jég.
0: De gyűlölöm.
1: És az avarszőnyeg, ami az útra hull. Ami az útra hull, kis barátaim. Tehát, hogy
0: igen.
1: Nem szabad jaszkarizni. Jaszkarizni, hát ez használja még valaki, hogy jaszkarizni.
0: Nobival szoktuk.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Hát mert boomerek vagytok ti is, mint én.
0: Szoktuk még.
1: Édes Istenem. Na szóval, hogy ezek vannak, nagyon vigyázzunk. Jó? Október 1-e ma van a zenevilágnapja.
0: Bezonyám?
1: Igen.
0: Ma adják át a Szandai Mátyás zenei díjakat.
1: A Szandai Mátyás zenei díjakat.
0: Igen, ma
1: igen. Igen. Lehet egy kis kritikai észrevétel, nem?
0: Felül.
1: Olyan szép lett volna, ha a díjazottakat, az eddigi díjazottakat is meghívják. Mondjuk Lillát nem hívták. Meg szerintem ez egy szép hagyomány lenne, úgy, ahogy a Kossuth díjasoknál is meghívják a addigi Kossuth díjasokat, meg a Bliblablúnál a Bliblablút. Szóval, hogy na, kicsit ennek meg kéne. Kicsit ennek meg kéne, de hogy is nem. Egy indulódi, tehát meg kell alapozni mindenféle irányból. Uh-huh. Egy indulódi díjnak presztist kell teremteni.
0: Uh-huh.
1: És ha már az megvan, akkor már lehet az, hogy majd csinálunk, amit akarunk. Október 2-a, Petra napja.
0: Igen.
1: A fák így lesik, hogy mikor lesz Vál Petra. Hivatalosan az első lombhullató nap.
0: Petra napja.
1: Petra napja, igen.
0: Hát az a megkéstünk.
1: Elkéstünk, tása. De miért késtünk el? Mert itt már volt, hogy augusztusban lejöttek a jözék, hát nem bírtak már a jözék, elszáradtunk, kiszáradtunk. Ez nagyon szomorú, igen.
0: Én pont látom, ugye a Vegyesi Központban gyönyörű szép, most mi az vadszőlő megy ott fönt egyébként?
1: Én nem tudom.
0: Nem tudom, mindegy.
1: Nem tudom, mindig egy gyönyörű
0: szép
1: volt.
0: Ilyen piros.
1: Minden más évben. Igen.
0: De most már ott a felhez ki van száradva. Tehát, hogy ez már, ott már az már lefele.
1: De ezek nagyon szép a vadszőlővel, a repkénnyel, a borostyánnal befuttatott falak nekem nagyon tetszenek. Persze élősködő, tudjuk, de nem érdekel. Ugye, hát.
0: Igen, de egyébként tehát valami, tehát a borostyán, azt tudom, hogy a szét zilál minden.
1: Igen, az lepattintja,
0: mondjuk.
1: De a
0: vadszőlő, az olyan tőlünk kis tappancsokkal csak épp, hogy ízőbb megfogja. Úgyhogy ott szerintem pont a Szentgyörgyit bingizték le, vagy 2 éve, mondta az ő részét, és nincsen, tehát nem láttam ott a felületi problémát.
1: Na, akkor a vadszőlőnek egy pont, egy plusz pont, egy piros pont. Hát a borostyának meg egy mínusz, ne egy fekete. Jó. Október 4-e, Assisi, Szent Ferenc. Hát úgy szoktuk mondani, ugye, mert nem a halálának a napját ünnepeljük ilyenkor a szentnek, hanem azt mondjuk, hogy az még katolikusok, hogy az égi születésnapja. Ez milyen szép megfogalmazás, ugye? Amikor a mennybe kerül. Jó. Az állatok világnapja. Hát nyilván sejtettük, hogy nem az ementáli sajté, hanem hogy az állatok világnapja. Igen. Október 4-én nagyon sok minden. 57-ben, ezeket az 57-ben, ezen a napon bocsátották fel az első mesterséges holdat, a Szovjet Sputnik 1-et. És ezzel a Szovjetunió megnyerte az űrversenyt. A második fejezetével is megnyerte az űrversenyt, ugye az első ember, az első állat, igen. Ami már nem sült meg. Utána a harmadikat is, az első ember, és hát utána veszített ugye az első holdon. Ember a holdon. Igen. Ugye, hát mínusz kollégánk és barátunk, aki szerint ez nem történt meg, igen. De erről említést sem tegyünk. Október 4-e még egy nagyon-nagyon jelentős dátum. Egyáltalán az, hogy mi ezeket itt sorolhatjuk, hogy 4-e, meg október, meg mit tudom én, hát kérem tisztelettel, 1582-ben 13. Gergely pápa rendeletére október 4-e után 15-e következett.
0: Tehát ez az, már megint, ilyen, mint a múltkor.
1: Hogy, igen, hogy 1500, mi történt 1582. október 10-én, semmi, mert nem volt ilyen nap.
0: És ezt a múltkor is beszéltük, hogy ez milyen jó, hogy csak ilyet csinálsz, hogy figyelj,
1: mi volt
0: október 4-én, hát semmi eltörölt.
1: Semmi basszus, igen. Vagy a Julianus naptár már a rendes érzébe szembe, amit szintén mi emberek alkottunk, mindegy, teljesen mindegy, már 10 napos késésben volt. Úgyhogy...
0: Miért nem lehet azt csinálni? Például, na, ugye, hogy amikor, tudod, hogy sokszor az a bajunk, hogy ugye karácsonykor nem esik a hó. És igen. Akkor az első előrejelzések szerint ugye
1: az első
0: havazás
1: hó.
0: Van, akkor az lesz december 24-e.
1: Egyből. És ha nem esik a hótesó, akkor hát elmarad a karácsony.
0: Akkor maradunk úgy.
1: Ja, hogy maradunk úgy. Ajajajaj. Nem tudom, ezen még gondolkodjunk. Jó. Október 15-e Teréz napja. Meg nagymamám volt. Déd nagymamám volt. Igen. A hagyományok szerint ez a szüretkezdő nap. Továbbá ez az időszak igen kedvező még a lakodalmas dolgokra is. Ekkor kezdték, mert hogy ugye amikor már betakarító, igazából, na, az igazi lakodalmak akkor kezdődtek, amikor betakarították az összes terményt, az őszieket is, bejöttek az állatok, hát azok már Mihály bejönnek, és leszüretelték a szőlőt, megtaposták, must, hordó, és kifort az újbor. Ugye volt mit inni. Ugye, hát még utána a kis sotolás, még lefőzték, ugye, kis cefre, és akkor lefőzték pálinkának, úgyhogy minden volt, és akkor ez volt. Október 16-a, ezt sem tudtam én, de utána néztem, Gál napja, a halászat befejező napja. Ezen a napon még a tavakon, folyókon még egy utolsó nagy közös halfogást tartottak, utána szegényeket hagyták békibe.
0: Bevermelni.
1: Ugye, bevermelni. És ami számomra megint meglepő volt, ezt sem tudtam, de most már mindenki fogja tudni, október 31-e, amellett, hogy apukámnak a születésnapja, faültetésre a legkedvezőbb nap.
0: Október 31.
1: Október 31. Éreke. Tessék szépen fákat ültetni, jó? Úgy csináljuk, hogy egy őshonos, csináljunk egy olyat, hogy valahol, ahol arra kijelölt hely van, egy őshonos magyar fajtát, és ha tudjuk, akkor oda-haza meg egy őshonos gyümölcs. Fát meg fogja köszönni az egy pár év múlva.
0: Azt hittem,
1: ha nem nekünk, egy, akkor a gyermekünk.
0: Egy őshonos klímatűrőt a ház elé, és egy pálma vagy olajfát bent az udvarban.
1: És hogyha már Janus Pannonius módszert követjük, egy dunántúli mandulafát is elültethetünk bárhol. Ennyi volt.
0: Köszönöm szépen, folytatjuk.
1: Alig várom, szia.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Kerékpáros bulira költhetett 15 millió forintot egy balassagyarmati sportalapítvány, állítja egy tiszapárti helyi aktivista, Bojtos István politikus. Mondatairól később kiderült, hogy teljesen valótlanok, nincs szó 15 milliós pénzről, írja az ipoinfo.com. A politikus még azt sem tudta megmondani pontosan, hogy mi az a kerékpáros buli. Bizonytalanságára nem volt képes egyértelmű választ adni azon az önkormányzati bizottsági ülésen, amelyen felvetette a témát. A gyanúba kevert sportalapítvány most közleményt adott ki a valótlan esetről, hangsúlyozva, hogy bár rájöttek, mire gondolhatott a tiszás aktivista, de nem hagyják annyiban a hazug állítását. Bojtos Istvánt felkérték, hogy nézze meg a mindössze 1,5 milliós állami támogatással megvalósult Nyírjes Bike Park állapotát, ahol közben vaddisznók okoztak károkat, és ha áttekintette a megvalósított munkát, vegyen részt a helyreállításban. Néhány lapátnyi követ talicskázzon el a sérült pályarészekre. Azonban ekkor már nem érdekelte a tiszás aktivistát a valóság, és visszautasította a segítségnyújtást is, amiről internetes fórumán számolt be. Mintegy 400 millió forintos keretösszeggel tervezi felújítani egyes belterületi utcáit Balassagyarmat önkormányzata. A társadalmi egyeztetésre bocsájtott listán 8 rekonstrukcióra váró és további 2 teljesen új építésű utca látható. A felújítása a Komjáti, a Deák, a Szontág utca egyes részeit, az új utcát és annak bekötő útját, a Markusovszki egyik szakaszát és a Madácsliget 12-15 számú épületek mögött utat és járdát érinti. Teljesen új burkolatot kap a tervek szerint a Semmelweis utca, valamint a Sipeki utca egy része is. A földutak esetében kétoldali patka kialakítása, meglévő akna szintbe emelése, kiegyenlítő hengerlés, zúzott kőrétek készítése és aszfalt beépítése is megtörténik. Az egyeztetésre bocsájtott tervről most bárki megírhatja véleményét. A vita lezárását követően várhatóan jövőre kezdhetik el a kivitelezési munkát. Nyúlós költésrothadást figyeltek meg a méheknél a Nógrád megyei Tereske környékén. A falu területére és a körülötte lévő 5 kilométeres sugárukörre, többek között Romhány, Lókospatak vonalától nyugatra eső területekre állategészségügyi szempontból községi zárlatot rendelt el a Balassagyarmati Járási Hivatal. A zárlat időtartama alatt a községből tilos méheket, azok nyers termékeit, a betegséget terjesztő vagy terjeszthető anyagokat és tárgyakat kivinni. Továbbá a zárlat alatt álló területre tilos méheket bevinni. Mély családok a zárlat alatt álló területen belül nem szállíthatók egyik udvarból a másikba sem. Szabadpiaci körülmények vannak, és a szabadpiacon van megoldás a magas üzemanyagárakra. Ezt mondta a gazdasági és energetikai miniszter, amikor egy riporter arról kérdezte, hogy kilátogat-e a Független Benzinkutasok Szövetsége tüntetésére Budapesten a Kossuth térre. Kapitány István arra hivatkozva mondott nemet, hogy a minisztériumba megy, aztán az országgyűlés ülésére. Azonban a szövetség tagjai 4 napig várják őt, de erre már nem reagált semmit. A pártelnöke Magyar Péter a tavaszi országgyűlési kampányban azt ígérte, hogy 480 forintos üzemanyagár lesz, ehhez pedig az adócsökkentés jelent megoldást. A jelenlegi benzin átlagár 635, a dízel 709 forint literenként, és egyelőre nincs szó a hatósági ár bevezetéséről vagy az adócsökkentésről.
2: Időjárás.
4: Ma már felhők zavarják a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan alakul. A csúcs 25-26 fok körül várható. Kora este 15, hajnalban már csak 3 fok lesz.
3: Közlekedés.
4: Napközben Balassagyarmaton a Fáy utcában, a 22-es úton Ipoly szögnél és Őrhalomban, valamint a 2-esen Nagyorossziban és Szűdligeten mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalma. És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Búcsúzunk, kedvesek, 2617.
2: Igen.
1: Az jó? Az a szám?
2: Jó, jó.
1: Mit értek el már téged? Csak menjünk már, mi? Ló van.
2: Hadd menjek mosogatni.
1: Hadd menjek már, érted már. Na, jó van, köszönjük szépen mindenkinek minden. Tényleg ez volt az első októberi adásunk, a 2617. startmenünk. És ha már reggel, október 1, ugye az idősek világnapjához kapcsolódóan, a gyaloglásról is beszéltünk, akkor legyen egy ilyen gyaloglós búcsunk.
2: Gyaloglós.
1: Jó? Na.
2: Böjte Csabához.
1: Igen.
2: Tehát Böjte Csaba tollából idézünk. Azt hiszem, akkor lesz egy hegycsúcson igazán szép a kilátás, hogyha gyalog megyünk odafel. Megizzadunk, verejtékezünk és elfáradunk.
1: Látod? Milyen szép is.
2: Nincs több kérdés, hát úgy
1: mondtam. Nincsen. Annyi még, hogyha esetleg az idős hallgatóknak a kíváncsiságát felpimpeltük, akkor várunk meneteket, kedves idősebb
2: hallgatók. Jelentsen ez bárunk.
1: Hát felkeltettük.
2: Felpimpeltük.
1: Igen, akkor találkozunk ma délután 2-kor.
2: Tényleg.
1: Ugye, mert hogy ezt folytatjuk meg ugye
2: ma.
1: Idős világnapos ünnepség.
2: De jó vagy Ádám.
1: Sztori van a Műrési Központban Balassagyarmaton. Ki lesz? Kardabea lesz.
2: Kardabea. Utánunk közvetlen Kardabea lép föl.
1: Akkor beállnak az előzenekara. És akkor idős téma lesz majd, szintén, mert hogy táplálkozás, meg kávé, ugye?
2: Ugye a vegetáriánus táplálkozás, és a kávézás, és az idős
1: ezzel fogjuk ma folytatni. Jó, úgyhogy aki érdekel még a téma, nagyjából olyan szellemben és stílusban, ahogy ezt reggel mi átbeszéltük, akkor találkozunk 2-kor a Műrési Központ kamara termével. Jó, és akkor most már nagy taps mindenkinek!
2: Szép napot!
1: Szevasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Reklám. Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG-gál Gödöllő, mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz. Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
5: Reklámot hallottak.
6: 10 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Lezárták a Kressz Park melletti helyi buszmegálló várótermét Vácdeákvári város részében. Az épület tulajdonosa szerint balesetveszélyes a hely, ezért rácsokat is felszerelt rá, hogy a nyitott részbe se tudjon bejutni senki. Emiatt az egyik helyi lakos saját készítésű, farönke lábakon álló padot készített, hogy az utasok azon ülve várakozhassanak a szabad ég alatt. Az ingatlan korábban önkormányzati tulajdon volt. Megvásárlásakor vállalta a vevő, hogy később buszváróként működteti a helyet tovább. Azonban a város egyik alpolgármestere szerint a szerződés és a valóság között van különbség. Rozmarink Sándor közölte, a megálló és a váróterem egymástól több méterre található, amelyről a tulajdonos azt állítja, hogy nem is kell azt erre a célra fenntartania. Az önkormányzat viszont vitatja, ezért jogi eljárást indít. Közben a városvezetés a házilag készített padot elszállítatta és utcabútorra cserélte. Rókák jelenlétére hívja fel a figyelmet Kosd önkormányzata. Közleményükben arra kérik a lakókat, hogy ne etessék és ne simogassák azokat. Az állatok ártalmatlanok, kerülik az embereket és menekülnek. Azonban, ha valaki sajnálatból ad ételt nekik, azzal odaszoktatja a vadállatot. Bár a hazai rókaállományból a rendszeres vakcinázás miatt szinte teljesen eltűnt a veszettség, betegségre akkor kell gyanakodni, ha a róka nappal is szokatlanul bátor. Hagyja magát megsimogatni, megfogni, vagy támadólag lép fel, illetve ha görcsöket vagy bénulást mutat, írja a közlemény. Ilyenkor a helyi hatósági állatorvost vagy a Nébih zöld számát kell értesíteni. Nyúlós költés rothadást figyeltek meg a méheknél a Nógrád megyei Tereske környékén. A falu területére és a körülötte lévő 5 kilométeres sugárukörre, többek között Romhány Lókospatak vonalától nyugatra eső területekre állategészségügyi szempontból községi zárlatot rendelt el a Balassagyarmati járási hivatal. A zárlat időtartama alatt a községből tilos méheket, azok nyers termékeit, a betegséget terjesztő vagy terjeszthető anyagokat és tárgyakat kivinni. Továbbá a zárlat alatt álló területre tilos méheket bevinni. Méh családok a zárlat alatt álló területen belül nem szállíthatók egyik udvarból a másikba sem. Kedvezőtlen gazdasági trend bontakozik ki Magyarországon az ipari termelői árak emelkedésével, közölte a Világgazdaság. A gazdasági lap elemzése alapján augusztustól összességében magasabb áron dolgozik a hazai ipar, amely a lakossági fogyasztói árakban is hamarosan megjelenik. A korábbi időszakkal összevetett mintegy 5%-os különbözet áremelő hatásának dátumát egyelőre nem jelezték előre. Az újság fogalmazása szerint brutális mértékű, kedvezőtlen trend van a magyar turizmusban is. Több mint 7%-kal kevesebb vendég, több mint 5%-kal kevesebb vendégészakát töltött el a hazai szálláshelyeken a tavalyi adatokhoz képest. A Világgazdaság emlékeztet, a turisztikai ágazat a GDP 13%-át adja. Ilyen mértékű zuhanás nem történt a koronavírus járvány óta. A külkereskedelmi áruforgalom is összeesett augusztusban 1140 millió forinttal kisebb, és mínuszba fordult a tavalyi év többletéhez képest. Kormányzati reakció egyelőre még nem érkezett. Vészjelzés után útvonalat változtatott egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító repülőgép, melynek fedélzetén mintegy 180 utas tartózkodott. A pilóták közötti összetűzés okozta az irányváltoztatást. A repülőgép pedig biztonságosan leszállt Szaúd-Arábiában. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök közlése szerint egy Izraelbe tartó járat pilótája megkéselt egy másik pilótát, és látszólag megpróbálta elérni, hogy a gép lezuhanjon. Netanyahu elmondása szerint a személyzet egy másik tagja belépett a pilóta fülkébe, és sikerült stabilizálni a gépet. A miniszterelnök méltatta azokat a hősöket, akik számos életet mentettek meg, és megelőztek egy súlyos katasztrófát.
3: Időjárás.
5: Időjárás.
7: Ma már felhők zavarják a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan alakul. A csúcs 25-26 fok körül várható. Kora este 15, hajnalban már csak 3 fok lesz.
5: Közlekedés.
3: Közlekedés.
7: Napközben Balassagyarmaton, a Fáy utcában, a 22-es úton Ipoly szögnél és Őrhalomban, valamint a 2-esen Nagyoroszliban és Sződligeten mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
4: Nagyon szól.
6: Nagyon szép őszi napot kívánok mindenkinek, október 1-e van, ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. Már is kezdünk egy jó kis dallal. Érkezik egy jó kis nóta a Magna Cum Laude-tól, amelyben ott van az a jól ismert érzés, amikor az ember egy kicsit elcsendesedik, és arra gondol, hogy vajon mit hoz a holnap. A Magna Cum Laude története 1999-ben indult, és az elmúlt több mint 2 évtizedben a magyar könnyűzene egyik ismert és meghatározó zenekarává vált. Az együttes jellegzetes hangzásához hozzátartoznak a könnyen felismerhető dallamok és érzelmes szövegek, na meg persze Mező Misi karakteres énekhangja. Jön a holnap reggel a Magna Cum Laude-tól itt a Megafonban.

receptrovat a kirakatban, ahogy megérkeznek az első hűvösebb esték, egyre jobban esnek azok az ételek és sütemények, amelynek már az illata is otthonos hangulatot teremt. Az ősz egyik klasszikus párosa az alma és a fahéj, most pedig egy olyan egyszerű süteményt ajánlok, amelyhez nem kell különösebb cukrász tudomány. Készítsünk most almás fahéjas morzsa sütit. 4-5 almát hámozzunk meg, vágjuk kisebb darabokra, majd forgassuk össze 2 evőkanál cukorral, 1 teáskanál fahéjjal és egy kevés citromlével. Tegyük az almát egy kivajazott sütőtálba. A morzsához keverjünk össze 15 dekagram lisztet, 8 deka hideg vajat, 6 deka cukrot és egy csipet sót. Morzsoljuk össze az ujjainkkal, amíg laza morzsás állagot nem kapunk, majd szórjuk az almára. 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 35 perc alatt süssük aranybarnára. Melegen egy gombóc vanília fagyival az igazi. Az alma, a fahéj és a vaj illata szinte pillanatok alatt megtölti a konyhát az ősz hangulatával.

Kellemes napot kívánok mindenkinek, ez a Kirakat Rédei Reni a mikrofonnál. Kedves Malvinok, Rómeók, Ludovikák, Isten éltesse önöket, valamint nagyon sok boldogságot kívánok mindazoknak, akik a zene világnapján születtek október 1-én. A Malvin germán eredetű összetett név, a németben a Malvin férfi név, női párja a Malvine, jelentése a jogbarátja. A Rómeó a latin Romeus név olasz formája, jelentése római vagy római birodalomból származó. A késő középkorban így nevezték a Rómába vagy a Szentföldre zarándoklókat is. A Ludovika germánó-francia latin eredetű női név, a Lajos férfi név latinosított alakjának a női párja, hírnevet és háborút jelent. Szóljon most a következő megasláger a mai ünnepelteknek.

Minden idők legnagyobb slágerei között menü ajánlóval folytatjuk, mit érdemes ma ebédelni Leszenyén. A Hubert Panzióval kezdünk. A mai ebéd zöld borsóleves, tyúkhúsleves, grillezett töltött csirkecomb, brizssel és kompottal, pacalpörkölt, házi párolt knédlivel, lekváros és túrós palacsinta, grillezett camembert sajt steak burgonyával és áfonyalekvárral, rántott sertés karaj, sült burgonyával és salátával. Várják Önöket Balassa gyarmaton is a Schweik vendéglővel a mai ebéd, karfiolkrémleves házi krutonnal, csontleves, krumplis tészta savanyúsággal, jutúrós bundás sertésszelet jázmérizssel és savanyúsággal. Ez a mai ajánlat, jó étvágyat mindenkinek, most pedig zene.

0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk. Egy elegáns lakás, amit hirtelen mindenki titkos rendezvúkra szeretne használni. Ray Cooney és John Chapman fergeteges brit vígjátéka, a közönség kedvenc kölcsönlakás legközelebb október 2-án pénteken este 7 órától várja a kikapcsolódni vágyókat a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház kamaratermében.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
6: Hazudtam neked.
5: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
3: Verity. Hamarosan a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
7: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Szendi Hajni.
9: Hírek.
8: Kedvezőtlen gazdasági trend bontakozik ki Magyarországon az ipari termelői árak emelkedésével, közölte a Világgazdaság. A gazdasági lap elemzése alapján augusztustól összességében magasabb áron dolgozik a hazai ipar, amely a lakossági fogyasztói árakban is hamarosan megjelenik. A korábbi időszakkal összevetett mintegy 5%-os különbözet áremelő hatásának dátumát egyelőre nem jelezték előre. Az újság fogalmazása szerint brutális mértékű, kedvezőtlen trend van a magyar turizmusban is. Több mint 7%-kal kevesebb vendég, több mint 5%-kal kevesebb vendégészakát töltött el a hazai szálláshelyeken a tavalyi adatokhoz képest. A Világgazdaság emlékeztet, a turisztikai ágazat a GDP 13%-át adja. Ilyen mértékű zuhanás nem történt a koronavírus járvány óta. A külkereskedelmi áruforgalom is összeesett augusztusban 1140 millió forinttal kisebb és mínuszba fordult a tavalyi év többletéhez képest. Kormányzati reakció egyelőre még nem érkezett. Elhalasztja a kormány az úgynevezett ügynökakták nyilvánosságra hozását. Az eredeti terv az volt, hogy október 20-ától lesz megismerhető a kommunista állampárt általi megfigyelések iratanyaga, amelyekből megfigyelők és megfigyeltek neve is kiderül majd. Azonban most úgy döntöttek, hogy elhalasztják az iratok bemutatását. Csak november 4-től hozzák azokat nyilvánosságra. Ez derült ki Mellitei Barna Márton Tiszás országgyűlési képviselő módosító javaslatából. A politikus azzal indokolta a kéthetes halasztást, hogy az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A tervek szerint a hatályba lépést követően egy online felületen fokozatosan válhatnak megismerhetővé az egykori kommunista állambiztonság dokumentumai. Továbbra is rendkívül súlyos annak a kiskorú diáklánynak az állapota, akit kedden egy szlovákiai általános iskolában sebesített meg támadója. A késelés során nem csak őt érte sérülés, hanem egy 61 éves tanárnőt is, aki meg is halt. Egy másik 44 éves pedagógust mellkason szúrt az elkövető, de ő nincs életveszélyben. A támadással egy 13 éves, 8. osztályos diákot gyanúsítanak, akit a rendőrség őrizetbe vett. Az ügyben különösen súlyos előre kitervelt emberölés miatt indult büntetőeljárás. Idéglenes állami kezelésbe vette Oroszország a német Metro AG kereskedelmi vállalat oroszországi üzleteit. Ez derült ki az erről szóló hétfőn közzétett orosz elnöki rendeletből. Erre a lépésre akkor került sor, amikor az Oroszország és Németország közötti feszültségek egyre fokozódtak, írja Reuters. A metro eszközeit és vagyon elemeit most az orosz UK-Trog RASZ vállalathoz helyezték át. Az orosz cégadatok szerint a szeptember 8-án alapított vállalat teljes egészében Johannes Tulaj tulajdonában van, aki a metro oroszországi üzletágának vezérigazgatója. A Vladimir Putyin orosz elnök által kiadott rendelet nem indokolta a tulajdonosi ellenőrzés átruházását.
2: Időjárás.
8: Ma már felhők zavarják a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan alakul. A csúcs 25-26 fok körül várható. Kora este 15, hajnalban már csak 3 fok lesz.
3: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
2: Közlekedés. Közlekedés.
8: Napközben Balassagyarmaton, a Fáy utcában, a 22-es úton Ipoly szögnél és Őrhalomban, valamint a 2-esen Nagyorossziban és Szűdligeten mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval. Folytatjuk. Ha egy igazán jó hangulatú zenés táncos estére készülnek, akkor ezt a programot érdemes felírni a naptárba. Október 3-án szombaton Széchenyben rendezik meg a szüreti napot, amelynek fénypontja az esti batyús szüreti bál lesz a művelődési házban. Este 7 órától indul a mulatság, a talp alá valóról pedig Holecz Attila gondoskodik. Jöhet a tánc, a közös ének és a beszélgetés, és persze a hamisítatlan szüreti hangulat. A batyús bál különlegessége éppen az, hogy itt tényleg együtt van minden, ami egy jó őszi mulatsághoz kell. Barátok, családok, ismerősök, finom falatok, bor, zene és egy nagy adag jókedv. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy hozza magával a batyút és a táncos lábakat, a többit pedig bízzuk a zenére. És ha már délután bekapcsolódnának a programokba, akkor sem fognak unatkozni, délután 2-kor indul a szüreti felvonulás a Kossuth út végétől, és a menet végigvonul Széchenyi utcáin. Csőszlányok, csőszlegények, manók, törpék, szőlőkoszorú vivők, örtögök és boristák is feltűnnek majd a felvonulásban. A Városháza előtt szüreti verssel készülnek, majd egy igazán különleges, hagyományőrző program következik, felelevenítik a 100 éves szüreti körtáncot. A délután folytatásában néptáncosok, népdalénekesek és táncosok gondoskodnak a hangulatról, a gyerekeket pedig külön programok várják. Szóval október 3-án Széchenyben a szüret nem csak délutánig tart. Este 7-kor jön a batyús szüreti bál a művelődési házban Holecz Attila zenéjével. Batyú, bor, zene és tánc, egy igazi őszi mulatság Széchenyben.

őszi horoszkóppal folytatjuk tovább a kirakatot. Nézzük, hogy mit jósolnak októberre és novemberre a csillagok. Kedves Kos, az ősz lendületet hozhat. Egy régi terve újra előtérbe kerülhet, és most végre megteheti az első fontos lépést. A magánéletében egy őszinte beszélgetés hozhat közelebb valakit. Kedves Bika, nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb időszak következik. Érdemes most az otthonára és a szeretteire több figyelmet fordítania. Anyagi ügyekben a megfontoltság lehet a legjobb út. Ami az ikreket illeti, mozgalmas ősz vár rájuk új találkozásokkal és érdekes lehetőségekkel. Valaki olyan hírt hozhat, amely megváltoztathatja a következő hónapok terveit. Ne féljen egy kis változástól. Kedves Rák, az ősz érzelmileg fontos felismeréseket tartogat, egy régi kapcsolat vagy emlék ismét eszébe juthat. Most különösen sokat jelenthet önnek, ha olyan emberek veszik körül, akik mellett valóban önmaga lehet. Kedves oroszlán, újra magabiztosabbnak érezheti magát, és ezt mások is észreveszik. Munka vagy egy személyes projekt terén elismerést kaphat. A szerelemben egy váratlan bók vagy találkozás teheti szebbé a napjait. Kedves szűz, az ősz a rendszerezés időszaka lehet, amit az elmúlt hónapokban félretett, most érdemes befejeznie. Ha pedig egy döntés előtt áll, hallgasson a megérzéseire is, ne csak a józan eszére. Nem sokára folytatjuk őszi horoszkópunkat, előtte zenélünk.

őszi horoszkóppal folytatjuk tovább a kirakatot. Kedves mérleg, harmóniára és nyugalomra vágyik, és most lehetősége is lesz arra, hogy megteremtse ezt maga körül. Egy kapcsolatban fontos tisztázó beszélgetés következhet. Kedves Skorpió, intenzív, ugyanakkor izgalmas hetek következnek, egy titok vagy eddig háttérben maradt információ napvilágra kerülhet. Most különösen erős lehet a megérzése, érdemes odafigyelnie rá. Ami a nyilast illeti, az ősz új élményeket és kalandokat ígér, egy utazás, egy új hobbi, vagy akár egy spontán meghívás hozhat változást az életébe. Kedves Bak, a következetes munkának most kezd beérni a gyümölcse. Egy régóta várt eredmény vagy visszajelzés végre megérkezhet, közben azonban ne feledkezzen meg a pihenésről sem. Kedves vízöntő, kreatív ötletekben nem lesz hiány, valami egészen új dologba kezdhet, ami elsőre talán szokatlannak tűnik, de később sok örömet okozhat. Végül pedig a halak az ősz békésebb, elmélyültebb időszakot hozhat, egy fontos kapcsolatban közelebb kerülhet a másikhoz, ha őszintén megosztja az érzéseit, szánjon több időt magára, a feltöltődésre, és azokra a dolgokra, amelyek valóban örömet szereznek. Ez volt az őszi horoszkóp, most pedig pörögnek a megaslágerek.

Minden idők legnagyobb slágerei között menü ajánlóval folytatjuk, mit érdemes ma ebédelni Leszenyén. A Hubert Panzióval kezdünk. A mai ebéd zöld borsóleves, tyúkhúsleves, grillezett töltött csirkecomb, brizssel és kompottal, pacalpörkölt, házi párolt knédlivel, lekváros és túrós palacsinta, grillezett camembert sajt steak burgonyával és áfonya lekvárral, rántott sertés karaj, sült burgonyával és salátával. Várják Önöket Balassa gyarmaton is a Schweik vendéglővel a mai ebéd, karfiolkrémleves házi krutonnal, csontleves, krumplis tészta savanyúsággal, jutúrós bundás sertésszelet jázmérizssel és savanyúsággal. Ez a mai ajánlat, jó étvágyat mindenkinek, most pedig zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
3: Hogy miért ezt választottam? Köszönöm a kérdést. Azért, mert szeretem a jó ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év vagy 100 ezer kilométer garanciával. Elnyerte a Magyar Évautója címet a kedvező áru autók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és 4 kerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
4: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassa gyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Dél van.
1: Itt a Megafon.
5: A Megafon hírei következnek 2026. október 1-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
5: Kerékpáros bulira költhetett 15 millió forintot egy balassagyarmati sportalapítvány, állítja egy tiszapárti helyi aktivista, Bojtos István politikus. Mondatairól később kiderült, hogy teljesen valótlanok, nincs szó 15 milliós pénzről, írja az ipoinfo.com. A politikus még azt sem tudta megmondani pontosan, hogy mi az a kerékpáros buli. Bizonytalanságára nem volt képes egyértelmű választ adni azon az önkormányzati bizottsági ülésen, amelyen felvetette a témát. A gyanúba kevert sportalapítvány most közleményt adott ki a valótlan esetről, hangsúlyozva, hogy bár rájöttek, mire gondolhatott a tiszás aktivista, de nem hagyják annyiban a hazug állítását. Bojtos Istvánt felkérték, hogy nézze meg a mindössze 1,5 milliós állami támogatással megvalósult Nyírjes Bike Park állapotát, ahol közben vaddisznók okoztak károkat, és ha áttekintette a megvalósított munkát, vegyen részt a helyreállításban. Néhány lapátnyi követ talicskázzon el a sérült pályarészekre. Azonban ekkor már nem érdekelte a tiszás aktivistát a valóság, és visszautasította a segítségnyújtást is, amiről internetes fórumán számolt be. Lezárták a Kressz Park melletti helyi buszmegálló várótermét Vác Deákvári város részében. Az épület tulajdonosa szerint balesetveszélyes a hely, ezért rácsokat is felszerelt rá, hogy a nyitott részbe se tudjon bejutni senki. Emiatt az egyik helyi lakos saját készítésű farönk lábakon álló padot készített, hogy az utasok azon ülve várakozhassanak a szabad ég alatt. Az ingatlan korábban önkormányzati tulajdon volt. Megvásárlásakor vállalta a vevő, hogy később buszváróként működteti a helyet tovább. Azonban a város egyik alpolgármestere szerint a szerződés és a valóság között van különbség. Rozmarink Sándor közölte, a megálló és a váróterem egymástól több méterre található, amelyről a tulajdonos azt állítja, hogy nem is kell azt erre a célra fenntartania. Az önkormányzat viszont vitatja, ezért jogi eljárást indít. Közben a város vezetés a házilag készített padot elszállítatta és utcabútorra cserélte. Rozmarink Sándort, Vác alpolgármesterét hallják.
6: Most már több mint fél éve húzódik az a jogi procedúra, hogy az eladásra került Kressz Park melletti busz megállónak a buszváró része lezárásra került abban az indokkal, hogy baleset veszélyes. Mi ezt vitatjuk, azt gondoljuk, hogy a buszváró nem balesetveszélyes. Próbáltunk megegyezésre jutni a tulajdonossal. Annak az úrnak nagyon köszönjük a segítségét, aki felhívta a figyelmünket, hogy annak ellenére nem tudtak ide beállni a itt várakozó utasok, leülni sem tudtak, és ezért egy házilag készített padot ide kihelyezett. Ezt a padot bevittük a Váci Városfejlesztő Kft. Telephelyére. Ezt, ha engem megkeres, oda visszük, ahová ő ezt kéri.
5: Mintegy 400 millió forintos keretösszeggel tervezi felújítani egyes belterületi utcáit Balassagyarmat önkormányzata. A társadalmi egyeztetésre bocsájtott listán 8 rekonstrukcióra váró és további 2 teljesen új építésű utca látható. A felújítása a Komjáti, a Deák, a Szontág utca egyes részeit, az új utcát és annak bekötő útját, a Markusovszki egyik szakaszát és a Madách-liget 12-15 számú épületek mögötti utat és járdát érinti. Teljesen új burkolatot kap a tervek szerint a Semmelweis utca, valamint a Sipeki utca egy része is. A földutak esetében kétoldali patka kialakítása, meglévő akna szintbe emelése, kiegyenlítő hengerlés, zúzott kőrétek készítése és aszfalt beépítése is megtörténik. Az egyeztetésre bocsájtott tervről most bárki megírhatja véleményét. A vita lezárását követően várhatóan jövőre kezdhetik el a kivitelezési munkát. Rókák jelenlétére hívja fel a figyelmet Kosd önkormányzata. Közleményükben arra kérik a lakókat, hogy ne tessék és ne simogassák azokat. Az állatok ártalmatlanok, kerülik az embereket és menekülnek. Azonban, ha valaki sajnálatból ad ételt nekik, azzal odaszoktatja a vadállatot. Bár a hazai rókaállományból a rendszeres vakcinázás miatt szinte teljesen eltűnt a veszettség, betegségre akkor kell gyanakodni, ha a róka nappal is szokatlanul bátor. Hagyja magát megsimogatni, megfogni, vagy támadólag lép fel, illetve ha görcsöket vagy bénulást mutat, írja a közlemény. Ilyenkor a helyi hatósági állatorvost vagy a Nébih zöld számát kell értesíteni. Nyúlós költés rothadást figyeltek meg a méheknél a Nógrád megyei Tereske környékén. A falu területére és a körülötte lévő 5 kilométeres sugarú körre, többek között Romhány, Lókospatak vonalától nyugatra eső területekre állategészségügyi szempontból községi zárlatot rendelt el a Balassagyarmati járási hivatal. A zárlat időtartama alatt a községből tilos méheket, azok nyers termékeit, a betegséget terjesztő vagy terjeszthető anyagokat és tárgyakat kivinni. Továbbá a zárlat alatt álló területre tilos méheket bevinni. Mély családok a zárlat alatt álló területen belül nem szállíthatók egyik udvarból a másikba sem. Az MB2-es futsalbajnokságban játszó Balassagyarmati Talent csapata 4-9-re verte meg a Szent István Ese együttesét. A gyarmatiak 7 pontja jelenleg a bajnokság második helyére elég. Őket 9 ponttal a Gyöngyös előzi meg. A következő fordulóban éppen velük találkoznak. A rangadó hétfőn este lesz Balassagyarmaton.
0: Időjárás.
5: Ma már felhők zavarják a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan alakul. A csúcs 25-26 fok körül várható. Kora este 15, hajnalban már csak 3 fok lesz.
1: Közlekedés.
5: Napközben Balassagyarmaton a Fáy utcában, a 22-es úton Ipoly szögnél és Őrhalomban, valamint a 2-esen Nagyorossziban és Szűdligeten mérik az autósok sebességét.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.
7: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, indul az újabb óra programajánlóval folytatjuk. Ha szeretik a kultikus magyar rajzfilmeket, október 1-én különleges színházi élmény vár mindenkit Vácon. A Madách Imre Művelődési Központ színpadán a Magyarok Dalszínház előadásában elevenedik meg a Macskafogó musical változata. A legendás történet ezúttal zenés színpadi produkcióként kell életre. A macskák és egerek örök háborúja, a jól ismert karakterek, a humor és dalok egyaránt helyet kapnak az előadásban. A középpontban természetesen Grabowski áll, aki ezúttal is fontos küldetésre indul. A Váci előadásnak külön érdekessége Mészáros Tamás szereplése, aki Grabowskit alakítja. A színésznek ráadásul korábbi váci színházi kötődése is van. A Macskafogó egy korábbi színpadi változatában már játszotta ezt a szerepet a Váci Dunakanyar Színházban. Így most ismét Vácon találkozhat a közönség Mészáros Tamással és a legendás egérügynökkel. A Macskafogó musical október 1-én csütörtökön este 7 órakor kezdődik a Váci Madách Imre Művelődési Központ színház termében. Egy este, ahol a jól ismert történet új formában zenével és élő színpadi játékkal kell életre.

Kellemes napot kívánok mindenkinek, ez a Kirakat Rédei Reni a mikrofonnál. Kedves Malvinok, Rómeók, Ludovikák, Isten éltesse önöket, valamint nagyon sok boldogságot kívánok mindazoknak, akik a zene világnapján születtek október 1-én. A Malvin germán eredetű összetett név, a németben a Malvin férfi név, női párja a Malvine, jelentése a jogbarátja. A Rómeó a latin Romeus név olasz formája, jelentése római vagy római birodalomból származó. A késő középkorban így nevezték a Rómába vagy a Szentföldre zarándoklókat is. A Ludovika germánó-francia latin eredetű női név, a Lajos férfi név latinosított alakjának a női párja, hírnevet és háborút jelent. Szóljon most a következő megasláger a mai ünnepelteknek.

FM ajánló rovattal megyünk tovább a megaslágerek között. Nagyon szép délután kívánok mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál. Ha egy igazán olaszos, hangulatú, szép, kicsit romantikus filmet keresnek, akkor érdemes megnézni a La Grande Bellezzát, avagy a Nagy Szépséget. A film Rómába viszel minket, gyönyörű paloták, teraszok, kertek, esti fények, elegáns partik, és az olasz életérzés minden bája megjelenik benne. A történet főhőse Jeb Gambardella egy 65 éves író és újságíró, aki egész életét a római társasági élet forgatagában töltötte, miközben egyre inkább azt keresi, mi adhat valódi értelmet az életének. Nem egy hagyományos romantikus film, inkább látványos, filozófikus, kissé melankolikus utazás Rómában. Hogyha szeretik Olaszországot, különösen Rómát, már önmagában a képi világa miatt is érdemes megnézni. Ez tehát a Nagy Szépség, La Grande Bellezza.

0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Már is folytatjuk tovább minden idők legnagyobb slágereivel, de előtte jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
2: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyagablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
10: Hazudtam neked.
9: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
7: Verity. Hamarosan a mozikban.
11: Reklámot hallottak.
12: 13 óra van.
11: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Mintegy 400 millió forintos keretösszeggel tervezi felújítani egyes belterületi utcáit Balassagyarmat önkormányzata. A társadalmi egyeztetésre bocsájtott listán 8 rekonstrukcióra váró, és további 2 teljesen új építésű utca látható. A felújítása a Komjáti, a Deák, a Szontág utca egyes részeit, az új utcát és annak bekötő útját, a Markusovszki egyik szakaszát és a Madásliget 12-15 számú épületek mögött utat és járdát érinti. Teljesen új burkolatot kap a tervek szerint a Semmelweis utca, valamint a Sipeki utca egy része is. A földutak esetében kétoldali patka kialakítása, meglévő akna szintbe emelése, kiegyenlítő hengerlés, zúzott kőrétek készítése és aszfalt beépítése is megtörténik. Az egyeztetésre bocsájtott tervről most bárki megírhatja véleményét. A vita lezárását követően várhatóan jövőre kezdhetik kell a kivitelezési munkát. Az MB2-es futsalbajnokságban játszó balassagyarmati talent csapata 4-9-re verte meg a Szent István Ese együttesét. A gyarmatiak 7 pontja jelenleg a bajnokság második helyére elég. Őket 9 ponttal a Gyöngyös előzi meg. A következő fordulóban éppen velük találkoznak. A rangadó hétfőn este lesz Balassagyarmaton. Elhalasztja a kormány az úgynevezett ügynökakták nyilvánosságra hozását. Az eredeti terve az volt, hogy október 20-ától lesz megismerhető a kommunista állampárt általi megfigyelések iratanyaga, amelyekből megfigyelők és megfigyeltek neve is kiderül majd. Azonban most úgy döntöttek, hogy elhalasztják az iratok bemutatását. Csak november 4-től hozzák azokat nyilvánosságra. Ez derült ki Mellitei Barna Márton Tiszás országgyűlési képviselő módosító javaslatából. A politikus azzal indokolta a 2 hetes halasztást, hogy az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A tervek szerint a hatályba lépést követően egy online felületen fokozatosan válhatnak megismerhetővé az egykori kommunista állambiztonság dokumentumai. A leghatározottabban visszautasítja az állami számvevőszék Magyar Péter miniszterelnöknek a számvevőszékkel kapcsolatosan tett hamis állításait. Az állami számvevőszék, mint független alkotmányos szerv ellenőrzéseit a törvényeknek megfelelően, és nem a miniszterelnök Facebookon adott utasításai szerint végzi. Ez olvasható az ÁSZ közleményében a választási kampány finanszírozásának ügyében. A törvény előírása világos. A vizsgálatot a számvevőszék az országgyűlési választások napjától számított, 1 éven belül végzi el, fogalmazza az ÁSZ közleménye. Ideiglenes állami kezelésbe vette Oroszország a német Metro AG kereskedelmi vállalat oroszországi üzleteit. Ez derült ki az erről szóló hétfőn közzétett orosz elnöki rendeletből. Erre a lépésre akkor került sor, amikor az Oroszország és Németország közötti feszültségek egyre fokozódtak, írja a Reuters. A metró eszközeit és vagyon elemeit most az orosz UKTROG RAS vállalathoz helyezték át. Az orosz cégadatok szerint a szeptember 8-án alapított vállalat teljes egészében Johannes Tulaj tulajdonában van, aki a metró oroszországi üzletágának vezérigazgatója. A Vlagyimir Putyin orosz elnök által kiadott rendelet nem indokolta a tulajdonosi ellenőrzés átruházását. Több százan vettek végső búcsút Deák Bill Gyulától. Családja, zenésztársai, barátai, rajongói jelenlétében szerdán az egyik budapesti temetőben. A katolikus szertartást követő polgári búcsúztatót F. Nagy Erika színész, előadó művész vezette le. Az eseményen a zenész kollégái között ott volt mások mellett Földes László Hobó, Takács Tamás, Sárvári Vilmos, Pataki Attila, Németh Gábor, Viki Dál Gyula, mellettük Bánki József volt ferencvárosi labdarúgó és Kovács István olimpiai bajnok ökölvívó is. A Máté Péter díjas magyar blues énekes szeptember 17-én 78 éves korában hunyt el.
10: Időjárás.
13: Ma már felhők zavarják a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan alakul. A csúcs 25-26 fok körül várható. Kora este 15, hajnalban már csak 3 fok lesz.
10: Közlekedés.
13: Napközben Balassagyarmaton, a Fáy utcában, a 22-es úton Ipoly szögnél és Őrhalomban, valamint a 2-esen Nagyorossziban és Szűdligeten mérik az autósok sebességét.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
6: Megafon.
12: Nagyot szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval. Folytatjuk. Ha egy igazán jó hangulatú zenés-táncos estére készülnek, akkor ezt a programot érdemes felírni a naptárba. Október 3-án szombaton Széchenyben rendezik meg a szüreti napot, amelynek fénypontja az esti batyus szüreti bál lesz a Művelődési Házban. Este 7 órától indul a mulatság, a talp alá valóról pedig Holec Attila gondoskodik. Jöhet a tánc, a közös ének és a beszélgetés, és persze a hamisítatlan szüreti hangulat. A batyus bál különlegessége éppen az, hogy itt tényleg együtt van minden, ami egy jó őszi mulatsághoz kell. Barátok, családok, ismerősök, finom falatok, bor, zene és egy nagy adag jókedv. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy hozza magával a batyut és a táncos lábakat, a többit pedig bízzuk a zenére. És ha már délután bekapcsolódnának a programokba, akkor sem fognak unatkozni, délután 2-kor indul a szüreti felvonulás a Kossuth út végétől, és a menet végigvonul Széchenyi utcáin. Csőszlányok, csőszlegények, manók, törpék, szőlőkoszorú vivők, örtögök és boristák is feltűnnek majd a felvonulásban. A Városháza előtt szüreti verssel készülnek, majd egy igazán különleges, hagyományőrző program következik, felelevenítik a 100 éves szüreti körtáncot. A délután folytatásában néptáncosok, népdalénekesek és táncosok gondoskodnak a hangulatról, a gyerekeket pedig külön programok várják. Szóval október 3-án Széchenyben a szüret nem csak délutánig tart. Este 7-kor jön a batyus szüreti bál a Művelődési Házban Holec Attila zenéjével. Batyú, bor, zene és tánc, egy igazi őszi mulatság Széchenyben.

Mit érdemes mostanában olvasni? Könyvajánló rovattal megyünk tovább, hogyha szeretik a divatot, az eleganciát, Párizs hangulatát, és kíváncsiak arra, hogy hogyan válhat egy egyszerű ötletből világhírű stílus és egy legendás márka, akkor most egy különleges könyvet ajánlok a figyelmükbe. Marat Cappelletti Chanel filozófia című kötete Coco Chanel világába kalauzol el minket. Chanel neve ma már szinte egyet jelent az időtlen eleganciával, a kis fekete ruhával, a gyöngysorokkal, a tweed kosztümökkel és természetesen az ikonikus parfümmel. A könyv azonban nem csupán gyönyörű ruhákról és divattörténetről szól. Megmutatja azt is, hogy hogyan alakította át Gabrielle Chanel a női öltözködésről alkotott gondolkodást, és hogyan lett a szabadság, az egyszerűség és az elegancia az általa képviselt stílus meghatározó része. A gazdagon illusztrált kötet igazi vizuális utazás a Chanel ház történetében, miközben egy különleges korszakba is betekintést enged, abba a Párizsba, ahol a divat, a művészet és a kultúra szorosan összekapcsolódott. Ha tehát egy olyan könyvet keresnek, amelyet nem csak olvasni, hanem nézegetni is öröm, akkor jó választás Marat Cappellettitől a Chanel filozófia.

premiérfilmek a Balassagyarmati Madách moziban. Mit érdemes ma megnézni? Már is mondom, ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. 2-től és 6-tól vetítik a Múltad a jövőt című filmet, este 8-tól pedig Bosszúállók végjáték ráadás. Délután 2-től a gyerekek megnézhetik a Macskák a múzeumban második részét, Egyiptom kincseit, illetve a Préri farkas visszavág című animációs filmet is. Brad Pitt legújabb filmje a Vadon szíve 4-től és 6-tól, Csajos hétvége három barátnővel 4 órától. Szintén 4-től vetítik az El Caminót, illetve a Félrelépni szabad című filmet. 6 órától Kaptár, 6-tól és 8-tól Verity, Anne Hathaway legújabb filmje, szintén 8-tól a Bárány, amit akarsz, a film a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon mutatkozott be, illetve Tom Cruise legújabb filmje a Digger, este 8-tól szintén. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek a moziban!

0: érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig a hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ne menjenek messzire, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záróbevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
3: Reklámot hallottak.
4: 14 óra van.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Kedvezőtlen gazdasági trend bontakozik ki Magyarországon az ipari termelői árak emelkedésével, közölte a Világgazdaság. A gazdasági lap elemzése alapján augusztustól összességében magasabb áron dolgozik a hazai ipar, amely a lakossági fogyasztói árakban is hamarosan megjelenik. A korábbi időszakkal összevetett mintegy 5%-os különbözet áremelő hatásának dátumát egyelőre nem jelezték előre. Az újság fogalmazása szerint brutális mértékű kedvezőtlen trend van a magyar turizmusban is. Több mint 7%-kal kevesebb vendég, több mint 5%-kal kevesebb vendégészakát töltött el a hazai szálláshelyeken a tavalyi adatokhoz képest. A Világgazdaság emlékeztet, a turisztikai ágazat a GDP 13%-át adja. Ilyen mértékű zuhanás nem történt a koronavírus járvány óta. A külkereskedelmi áruforgalom is összeesett augusztusban 1140 millió forinttal kisebb, és mínuszba fordult a tavalyi év többletéhez képest. Kormányzati reakció egyelőre még nem érkezett. Elhalasztja a kormány az úgynevezett ügynökakták nyilvánosságra hozását. Az eredeti terv az volt, hogy október 20-ától lesz megismerhető a kommunista állampárt általi megfigyelések iratanyaga, amelyekből megfigyelők és megfigyeltek neve is kiderül majd. Azonban most úgy döntöttek, hogy elhalasztják az iratok bemutatását. Csak november 4-től hozzák azokat nyilvánosságra. Ez derült ki Mellitei Barna Márton Tiszás országgyűlési képviselő módosító javaslatából. A politikus azzal indokolta a két hetes halasztást, hogy az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A tervek szerint a hatályba lépést követően egy online felületen fokozatosan válhatnak megismerhetővé az egykori kommunista állambiztonság dokumentumai. Továbbra is rendkívül súlyos annak a kiskorú diáklánynak az állapota, akit kedden egy szlovákiai általános iskolában sebesített meg támadója. A késelés során nem csak őt érte sérülés, hanem egy 61 éves tanárnőt is, aki meg is halt. Egy másik 44 éves pedagógust mellkason szúrt az elkövető, de ő nincs életveszélyben. A támadással egy 13 éves, 8. osztályos diákot gyanúsítanak, akit a rendőrség őrizetbe vett. Az ügyben különösen súlyos előre kitervelt emberölés miatt indult büntető eljárás. Idéglenes állami kezelésbe vette Oroszország a német Metro AG kereskedelmi vállalat oroszországi üzleteit. Ez derült ki az erről szóló hétfőn közzétett orosz elnöki rendeletből. Erre a lépésre akkor került sor, amikor az Oroszország és Németország közötti feszültségek egyre fokozódtak, írja Reuters. A metro eszközeit és vagyon elemeit most az orosz UK-Trog RAS vállalathoz helyezték át. Az orosz cégadatok szerint a szeptember 8-án alapított vállalat teljes egészében Johannes Tulaj tulajdonában van, aki a metro oroszországi üzletágának vezérigazgatója. A Vladimir Putyin orosz elnök által kiadott rendelet nem indokolta a tulajdonosi ellenőrzés átruházását. Időjárás. Ma már felhők zavarják a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan alakul. A csúcs 25-26 fok körül várható. Kora este 15, hajnalban már csak 3 fok lesz.
2: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu. Közlekedés.
4: Napközben Balassagyarmaton, a Fáy utcában, a 22-es úton Ipoly szögnél és Őrhalomban, valamint a 2-esen Nagyorossziban és Szűdligeten mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, indul az újabb óra programajánlóval, folytatjuk. Ha szeretik a kultikus magyar rajzfilmeket, október 1-én különleges színházi élmény vár mindenkit Vácon. A Madács Imre Művelődési Központ színpadán a Magyarok Dalszínház előadásában elevenedik meg a Macskafogó musical változata. A legendás történet ezúttal zenés színpadi produkcióként kell életre, a macskák és egerek örök háborúja, a jól ismert karakterek, a humor és dalok egyaránt helyet kapnak az előadásban. A középpontban természetesen Grabowski áll, aki ezúttal is fontos küldetésre indul. A Váci előadásnak külön érdekessége Mészáros Tamás szereplése, aki Grabowskit alakítja. A színésznek ráadásul korábbi váci színházi kötődése is van. A Macskafogó egy korábbi színpadi változatában már játszotta ezt a szerepet a Váci Dunakanyar Színházban. Így most ismét Vácon találkozhat a közönség Mészáros Tamással és a legendás egérügynökkel. A Macskafogó musical október 1-én csütörtökön este 7 órakor kezdődik a Váci Madács Imre Művelődési Központ színház termében. Egy este, ahol a jól ismert történet új formában zenével és élő színpadi játékkal kell életre.

életmód rovatán megyünk tovább a kirakatban, Réde Ireni a mikrofonnál. Nagyon szép délután kívánok mindenkinek. Az ősz sokak számára az újrakezdés időszaka, a nyári szabadságok után visszatérünk a megszokott ritmushoz, egyre korábban sötétedik, és a szervezetünk is lassan alkalmazkodik a hűvösebb napokhoz. Éppen ezért ilyenkor különösen fontos, hogy egy kicsit tudatosabban figyeljünk önmagunkra. Kezdjük például a reggeleket egy pohár vízzel, próbáljunk meg napközben is rendszeresen inni. A hűvösebb időben kevésbé érezzük a szomjúságot, pedig a megfelelő folyadékbevitel ősszel is fontos. Az étkezésben is érdemes kihasználni az évszak kínálta lehetőségeket, sütőtök, alma, körte, cékla, káposztafélék, ilyenkor rengeteg finom, szezonális alapanyag kerülhet az asztalunkra. Egy meleg zöldségleves vagy egy sütőben sült zöldséges fogás nem csak finom, hanem igazi őszi komfortétel is lehet. És nem mondjunk le a mozgásról sem, egy fél órás réta a friss levegőn egyszerre mozgathatja meg a testet, és frissítheti fel a gondolatokat. Az ősz tehát nem feltétlenül a lelassulás végét jelenti, inkább lehetőség arra, hogy egy kicsit újra rendezzük a napi ritmusunkat. Hamarosan folytatjuk tovább életmód rovatunkat, előtte zenélünk.

A megaslágerek között folytatjuk tovább napi életmód rovatunkat. Az ősz nem csak a természetben hoz változást, hanem a hangulatunkra és a mindennapi szokásainkra is hatással lehet. A rövidebb nappalok miatt sokan érezhetik úgy, hogy kevesebb az energiájuk, ezért ilyenkor különösen sokat számít, hogy hogyan töltik el a napjaikat. Próbáljunk meg minden nap találni legalább egy olyan fél órát, amely valóban csak rólunk szól. Lehet ez egy nyugodt reggeli kávé, egy séta, egy könyv néhány fejezete, zenehallgatás, vagy akár egy hosszabb beszélgetés valakivel. Érdemes az otthonunkat is egy kicsit az évszakhoz hangolni, egy puha takaró, néhány melegebb fényű lámpa, egy illatos gyertya, vagy egy váza színes őszi levelekkel egészen más hangulatot teremthet. Nem kell nagy változás, néha néhány apró részlet is elég ahhoz, hogy kellemesebb legyen hazatérni. És ha még valami, amiről ősszel sem érdemes megfeledkezni, ez a természetes fény. Ha tehetik, napközben töltsenek valamennyi időt a szabadban, még akkor is, hogyha nem tökéletes az idő. Az ősz talán arra is megtanít bennünket, hogy nem kell mindig rohanni. Néha éppen az a legjobb, hogyha megállunk egy pillanatra, körülnézünk, és egyszerűen csak élvezzük az évszak apró szépségeit. Kellemes őszi napokat kívánok mindenkinek!

0: Rádiósvonos. A 90-es évek. És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van. Már is folytatjuk tovább minden idők legnagyobb slágereivel, de előtte jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hogy miért ezt választottam? Köszönöm a kérdést. Azért, mert szeretem a jó ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év vagy 100 ezer kilométer garanciával. Elnyerte a Magyar Évautója címet a kedvező áruautók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és 4 kerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
4: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
8: Hazudtam neked.
7: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
9: Verity. Hamarosan a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Szabadpiaci körülmények vannak, és a szabadpiacon van megoldás a magas üzemanyagárakra. Ezt mondta a gazdasági és energetikai miniszter, amikor egy riporter arról kérdezte, hogy kilátogat-e a Független Benzinkutasok Szövetsége tüntetésére Budapesten a Kossuth térre. Kapitány István arra hivatkozva mondott nemet, hogy a minisztériumba megy, aztán az országgyűlés ülésére. Azonban a szövetség tagjai 4 napig várják őt, de erre már nem reagált semmit. A pártelnöke Magyar Péter a tavaszi országgyűlési kampányban azt ígérte, hogy 480 forintos üzemanyagár lesz, ehhez pedig az adócsökkentés jelent megoldást. A jelenlegi benzin átlagár 635, a dízel 709 forint literenként, és egyelőre nincs szó a hatósági ár bevezetéséről vagy az adócsökkentésről. Kedvezőtlen gazdasági trend bontakozik ki Magyarországon az ipari termelői árak emelkedésével, közölte a Világgazdaság. A Gazdasági Lap elemzése alapján augusztustól összességében magasabb áron dolgozik a hazai ipar, amely a lakossági fogyasztói árakban is hamarosan megjelenik. A korábbi időszakkal összevetett mintegy 5%-os különbözet áremelő hatásának dátumát egyelőre nem jelezték előre. Az újság fogalmazása szerint brutális mértékű, kedvezőtlen trend van a magyar turizmusban is. Több mint 7%-kal kevesebb vendég, több mint 5%-kal kevesebb vendégészakát töltött el a hazai szálláshelyeken a tavalyi adatokhoz képest. A Világgazdaság emlékeztet, a turisztikai ágazat a GDP 13%-át adja. Ilyen mértékű zuhanás nem történt a koronavírus járvány óta. A külkereskedelmi áruforgalom is összeesett augusztusban 1140 millió forinttal kisebb és mínuszba fordult a tavalyi év többletéhez képest. Kormányzati reakció egyelőre még nem érkezett. Elrendelte Sesztek Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája. Ezt a fővárosi törvényszék közölte szerdán. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség szerint megalapozottan feltehető, hogy Sesztek a 2014 és 2018 közötti minisztersége alatt több százmilliós és több milliárdos kenőpénzeket fogadott el építési vállalkozóktól. Az ügyészség szerint Sesztek és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatója 11 milliárd forintnyi jogtalan előnyre tett szert, de Sesztekre más terhelő vallomások is vannak. A KDNP-s politikus ártatlannak tartja magát. Több százan vettek végső búcsút Deák Bill Gyulától. Családja, zenésztársai, barátai, rajongói jelenlétében szerdán az egyik budapesti temetőben. A katolikus szertartást követő polgári búcsúztatót F. Nagy Erika színész, előadó művész vezette le. Az eseményen a zenész kollégái között ott volt mások mellett Földes László Hobó, Takács Tamás, Sárvári Vilmos, Pataki Attila, Németh Gábor, Viki Dál Gyula, mellettük Bánki József volt ferencvárosi labdarúgó és Kovács István olimpiai bajnok ökölvívó is. A Máté Péter díjas magyar blues énekes szeptember 17-én 78 éves korában hunyt el.
3: Melegben hideg, hidegben meleg.
8: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
3: Minden, ami klíma.
1: Időjárás.
3: Időjárás.
10: Ma már felhők zavarják a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan alakul. A csúcs 25-26 fok körül várható. Kora este 15, hajnalban már csak 3 fok lesz.
3: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
8: Nyékiautóház.hu.
3: Közlekedés.
1: Közlekedés.
10: Napközben Balassagyarmaton, a Fáy utcában, a 22-es úton, Ipolyszögnél és Őrhalomban, valamint a 2-esen, Nagyorossziban és Szűdligeten mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
8: Nagyot szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk. Egy elegáns lakás, amit hirtelen mindenki titkos rendezvúkra szeretne használni. Ray Cooney és John Chapman fergeteges brit vígjátéka, a közönség kedvenc kölcsönlakás. Legközelebb október 2-án, pénteken este 7 órától várja a kikapcsolódni vágyókat a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház kamaratermében.

kellemes őszi délutánt kívánok mindenkinek. Ez a Kirakat nagy világ rovattal megyünk tovább. Ősszel talán még szebb az utazás, mint nyáron. Ausztriába invitálom most önöket a festői Vörti tóhoz. A Karintia szívében fekvő tó nyáron a fürdőzők, hajókirándulók és turisták kedve tuti célja. Ősszel azonban egészen más arcát mutatja. A környező hegyek és erdők ilyenkor aranyvörös és rozsdabarna színekbe öltöznek, a tó felszíne pedig a hűvösebb napokon gyakran szinte mozdulatlan tükörként veri vissza a tájat. Az egyik legkellemesebb őszi program egy séta Feldön környékén. A tó nyugati végén fekvő elegáns üdülőváros ilyenkor sokkal nyugodtabb, mint a nyári főszezonban. Érdemes végig sétálni a tóparton, beülni egy kávéra vagy süteményre, valamelyik hangulatos vendéglátóhelyre. Ha pedig szeretik a természetet, akkor kiránduljanak fel valamelyik közeli kilátópontra, fentől igazán különleges látvány tárul elénk, a kékeszöld tó, a körülötte húzódó erdők és a háttérben emelkedő Alpok. A Vörti tó ősszel azoknak lehet tökéletes úti cél, akik nem a nyüzsgést keresik, hanem egy kis természetet, csendet és elegáns alpesi hangulatot. Hamarosan folytatjuk Klagenfurttal, előtte zenélünk.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.

Tónál a napi nagyvilág rovatban, hiszen ősszel nem csak maga a tó, hanem a környék kisvárosai és kiránduló helyei is rengeteg élményt kínálnak. Folytatjuk tovább, ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. Érdemes ellátogatni Klagenfurtba, amely a tó keleti végének közelében található, az osztrák város történelmi belvárosában kellemes sétát tehetünk, megnézhetjük az óváros hangulatos tereit, majd egy kávéházban megpihenhetünk egy forró ital mellett, ha pedig egy igazán különleges panorámára vágyunk, akkor érdemes felkeresni a piramidenkőgel kilátót, a világ egyik legmagasabb, fából készült kilátó tornyából lenyűgöző körpanoráma nyílik a tóra és a környező alpesi tájra. Ősszel különösen szép lehet a látvány, amikor az erdők színei teljesen átalakítják a környéket. És természetesen a tóparti hajókázásról sem kell feltétlenül lemondani. Az őszi hajókirándulás egészen más élményt kínál, mint a nyári. Kevesebb a turista, frissebb a levegő, a partmenti villák és hegyek pedig szinte képeslapszerűen jelennek meg a tó fölött. Ha tehát egy hétvégi kiruccanást tervezünk, ahol a természet, a városi séta és az alpesi elegancia egyszerre van jelen, a Vörti tó igazán különleges választás lehet.

0: Ez volt a mai kirakat, ma október 1-én a zenét ünnepeljük, azt a különleges nyelvet, amelyhez nem kell fordító, mert egy dallam sokszor akkor is elmond valamit, amikor szavakat már nehéz találni. A zene világnapján talán érdemes egy pillanatra megállni, feltenni azt a dalt, amelyet régóta nem hallgattunk, és egyszerűen csak átadni magunkat a zenének. Köszönöm, hogy velem tartottak, legyen szép és békés napjuk, holnap ismét találkozunk, Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
7: Hazudtam neked.
6: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
8: Verity. Hamarosan a mozikban.
9: Reklámot hallottak.
10: 16 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Lezárták a Kressz Park melletti helyi buszmegálló várótermét Vác-Deák-vári város részében. Az épület tulajdonosa szerint balesetveszélyes a hely, ezért rácsokat is felszerelt rá, hogy a nyitott részbe se tudjon bejutni senki. Emiatt az egyik helyi lakos saját készítésű, farönke lábakon álló padot készített, hogy az utasok azon ülve várakozhassanak a szabad ég alatt. Az ingatlan korábban önkormányzati tulajdon volt. Megvásárlásakor vállalta a vevő, hogy később buszváróként működteti a helyet tovább. Azonban a város egyik alpolgármestere szerint a szerződés és a valóság között van különbség. Rozmarink Sándor közölte, a megálló és a váróterem egymástól több méterre található, amelyről a tulajdonos azt állítja, hogy nem is kell azt erre a célra fenntartania. Az önkormányzat viszont vitatja, ezért jogi eljárást indít. Közben a város vezetése a házilag készített padot elszállítatta és utcabútorra cserélte. Rókák jelenlétére hívja fel a figyelmet Kosd önkormányzata. Közleményükben arra kérik a lakókat, hogy ne tessék és ne simogassák azokat. Az állatok ártalmatlanok, kerülik az embereket és menekülnek. Azonban, ha valaki sajnálatból ad ételt nekik, azzal odaszoktatja a vadállatot. Bár a hazai rókaállományból a rendszeres vakcinázás miatt szinte teljesen eltűnt a veszettség, betegségre akkor kell gyanakodni, ha a róka nappal is szokatlanul bátor. Hagyja magát megsimogatni, megfogni, vagy támadólag lép fel, illetve ha görcsöket vagy bénulást mutat, írja a közlemény. Ilyenkor a helyi hatósági állatorvost vagy a Nébih zöld számát kell értesíteni. Nyúlós költés rothadást figyeltek meg a méheknél a Nógrád megyei Tereske környékén. A falu területére és a körülötte lévő 5 kilométeres sugárukörre, többek között Romhány Lókospatak vonalától nyugatra eső területekre állategészségügyi szempontból községi zárlatot rendelt el a Balassagyarmati járási hivatal. A zárlat időtartama alatt a községből tilos méheket, azok nyers termékeit, a betegséget terjesztő vagy terjeszthető anyagokat és tárgyakat kivinni. Továbbá a zárlat alatt álló területre tilos méheket bevinni. Mély családok a zárlat alatt álló területen belül nem szállíthatók egyik udvarból a másikba sem. Kedvezőtlen gazdasági trend bontakozik ki Magyarországon az ipari termelői árak emelkedésével, közölte a Világgazdaság. A gazdasági lap elemzése alapján augusztustól összességében magasabb áron dolgozik a hazai ipar, amely a lakossági fogyasztói árakban is hamarosan megjelenik. A korábbi időszakkal összevetett, mintegy 5%-os különbözet áremelő hatásának dátumát egyelőre nem jelezték előre. Az újság fogalmazása szerint brutális mértékben mértékű, kedvezőtlen trend van a magyar turizmusban is. Több mint 7%-kal kevesebb vendég, több mint 5%-kal kevesebb vendégészakát töltött el a hazai szálláshelyeken a tavalyi adatokhoz képest. A világgazdaság emlékeztet, a turisztikai ágazat a GDP 13%-át adja. Ilyen mértékű zuhanás nem történt a koronavírus járvány óta. A külkereskedelmi áruforgalom is összeesett augusztusban 1140 millió forinttal kisebb, és mínuszba fordult a tavalyi év többletéhez képest. Kormányzati reakció egyelőre még nem érkezett. Vészjelzés után útvonalat változtatott egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító repülőgép, melynek fedélzetén mintegy 180 utas tartózkodott. A pilóták közötti összetűzés okozta az irányváltoztatást, a repülőgép pedig biztonságosan leszállt Szaúd-Arábiában. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök közlése szerint egy Izrael betartójárat pilótája megkéselt egy másik pilótát, és látszólag megpróbálta elérni, hogy a gép lezuhanjon. Netanyahu elmondása szerint a személyzet egy másik tagja belépett a pilóta fülkébe, és sikerült stabilizálni a gépet. A miniszterelnök méltatta azokat a hősöket, akik számos életet mentettek meg, és megelőztek egy súlyos katasztrófát.
1: Időjárás.
11: Ma már felhők zavarják a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan alakul. A csúcs 25-26 fok körül várható. Kora este 15, hajnalban már csak 3 fok lesz.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
9: Közlekedés.
11: Napközben Balassagyarmaton, a Fáy utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és Őrhalomban, valamint a 2-esen Nagyorossziban és Szűdligeten mérik az autósok sebességét.
9: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban. Megafon, nagyot szól.

0: itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
1: Kerékpáros bulira költhetett 15 millió forintot egy balassagyarmati sportalapítvány, állítja egy tiszapárti helyi aktivista, Bojtos István politikus. Mondatairól később kiderült, hogy teljesen valótlanok, nincs szó 15 milliós pénzről, írja az ipoinfo.com. A politikus még azt sem tudta megmondani pontosan, hogy mi az a kerékpáros buli. Bizonytalanságára nem volt képes egyértelmű választ adni azon az önkormányzati bizottsági ülésen, amelyen felvetette a témát. A gyanúba kevert sportalapítvány most közleményt adott ki a valótlan esetről, hangsúlyozva, hogy bár rájöttek, mire gondolhatott a tiszás aktivista, de nem hagyják annyiban a hazug állítását. Bojtos Istvánt felkérték, hogy nézze meg a mindössze 1,5 milliós állami támogatással megvalósult Nyírjes Bike Park állapotát, ahol közben vaddisznók okoztak károkat, és ha áttekintette a megvalósított munkát, vegyen részt a helyreállításban. Néhány lapátnyi követ talicskázzon el a sérült pályarészekre. Azonban ekkor már nem érdekelte a tiszás aktivistát a valóság, és visszautasította a segítségnyújtást is, amiről internetes fórumán számolt be. Mintegy 400 millió forintos keretösszeggel tervezi felújítani egyes belterületi utcáit Balassagyarmat önkormányzata. A társadalmi egyeztetésre bocsájtott listán 8 rekonstrukcióra váró, és további 2 teljesen új építésű utca látható. A felújítása a Komjáti, a Deák, a Szontág utca egyes részeit, az új utcát és annak bekötő útját, a Markusovszki egyik szakaszát és a Madásliget 12-15 számú épületek mögött utat és járdát érinti. Teljesen új burkolatot kap a tervek szerint a Semmelweis utca, valamint a Sipeki utca egy része is. A földutak esetében kétoldali patka kialakítása, meglévő akna szintbe emelése, kiegyenlítő hengerlés, zúzott kőrétek készítése és aszfalt beépítése is megtörténik. Az egyeztetésre bocsájtott tervről most bárki megírhatja véleményét. A vita lezárását követően várhatóan jövőre kezdhetik kell a kivitelezési munkát. Nyúlós költésrothadást figyeltek meg a méheknél a Nógrád megyei Tereske környékén. A falu területére és a körülötte lévő 5 kilométeres sugarú körre, többek között Romhány, Lókospatak vonalától nyugatra eső területekre állategészségügyi szempontból községi zárlatot rendelt el a Balassagyarmati Járási Hivatal. A zárlat időtartama alatt a községből tilos méheket, azok nyers termékeit, a betegséget terjesztő vagy terjeszthető anyagokat és tárgyakat kivinni. Továbbá a zárlat alatt álló területre tilos méheket bevinni. Mély családok a zárlat alatt álló területen belül nem szállíthatók egyik udvarból a másikba sem. Szabadpiaci körülmények vannak, és a szabadpiacon van megoldás a magas üzemanyagárakra. Ezt mondta a gazdasági és energetikai miniszter, amikor egy riporter arról kérdezte, hogy kilátogat-e a Független Benzinkutasok Szövetsége tüntetésére Budapesten a Kossuth térre. Kapitány István arra hivatkozva mondott nemet, hogy a minisztériumba megy, aztán az országgyűlés ülésére. Azonban a szövetség tagjai 4 napig várják őt, de erre már nem reagált semmit. A pártelnöke Magyar Péter a tavaszi országgyűlési kampányban azt ígérte, hogy 480 forintos üzemanyagár lesz, ehhez pedig az adócsökkentés jelent megoldást. A jelenlegi benzin átlagár 635, a dízel 709 forint literenként, és egyelőre nincs szó a hatósági ár bevezetéséről vagy az adócsökkentésről.
0: Közlekedés.
1: Napközben Balassagyarmaton a Fáy utcában, a 22-es úton Ipoly szögnél és Őrhalomban, valamint a 2-esen Nagyorossziban és Szűdligeten mérik az autósok sebességét.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár ránk, a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
7: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
2: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél, Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
8: Hogy miért ezt választottam? Köszönöm a kérdést! Azért, mert szeretem a jó ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év vagy 100 ezer kilométer garanciával. Elnyerte a Magyar Évautója címet a kedvező áruautók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és 4 kerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
9: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
10: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veriti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
12: Hazudtam neked.
11: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
13: Verity. Hamarosan a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
14: 17 óra van.
0: Itt a Megafon. Megafon.
15: A mikrofonnál Szendi Hajni.
16: Hírek.
15: Kerékpáros bulira költhetett 15 millió forintot egy balassagyarmati sportalapítvány, állítja egy tiszapárti helyi aktivista, Bojtos István politikus. Mondatairól később kiderült, hogy teljesen valótlanok, nincs szó 15 milliós pénzről, írja az ipoinfo.com. A politikus még azt sem tudta megmondani pontosan, hogy mi az a kerékpáros buli. Bizonytalanságára nem volt képes egyértelmű választ adni azon az önkormányzati bizottsági ülésen, amelyen felvetette a témát. A gyanúba kevert sportalapítvány most közleményt adott ki a valótlan esetről, hangsúlyozva, hogy bár rájöttek, mire gondolhatott a tiszás aktivista, de nem hagyják annyiban a hazug állítását. Bojtos Istvánt felkérték, hogy nézze meg a mindössze 1,5 milliós állami támogatással megvalósult Nyírjes Bike Park állapotát, ahol közben vaddisznók okoztak károkat, és ha áttekintette a megvalósított munkát, vegyen részt a helyreállításban. Néhány lapátnyi követ talicskázzon el a sérült pályarészekre. Azonban ekkor már nem érdekelte a tiszás aktivistát a valóság, és visszautasította a segítségnyújtást is, amiről internetes fórumán számolt be. mintegy 400 millió forintos keretösszeggel tervezi felújítani egyes belterületi utcáit Balassagyarmat önkormányzata. A társadalmi egyeztetésre bocsájtott listán 8 rekonstrukcióra váró és további 2 teljesen új építésű utca látható. A felújítása a Komjáti, a Deák, a Szontág utca egyes részeit, az új utcát és annak bekötő útját, a Markusovszki egyik szakaszát és a Madách-liget 12-15 számú épületek mögötti utat és járdát érinti. Teljesen új burkolatot kap a tervek szerint a Semmelweis utca, valamint a Sipeki utca egy része is. A földutak esetében kétoldali patka kialakítása, meglévő akna szintbe emelése, kiegyenlítő hengerlés, zúzott kőrétek készítése és aszfalt beépítése is megtörténik. Az egyeztetésre bocsájtott tervről most bárki megírhatja véleményét. A vita lezárását követően várhatóan jövőre kezdhetik el a kivitelezési munkát. Nyúlós költés rothadást figyeltek meg a méheknél a Nógrád megyei Tereske környékén. A falu területére és a körülötte lévő 5 kilométeres sugárukörre, többek között Romhány, Lókospatak vonalától nyugatra eső területekre állategészségügyi szempontból községi zárlatot rendelt el a Balassagyarmati járási hivatal. A zárlat időtartama alatt a községből tilos méheket, azok nyers termékeit, a betegséget terjesztő vagy terjeszthető anyagokat és tárgyakat kivinni. Továbbá a zárlat alatt álló területre tilos méheket bevinni. Mély családok a zárlat alatt álló területen belül nem szállíthatók egyik udvarból a másikba sem. Szabadpiaci körülmények vannak, és a szabadpiacon van megoldás a magas üzemanyagárakra. Ezt mondta a gazdasági és energetikai miniszter, amikor egy riporter arról kérdezte, hogy kilátogat-e a Független Benzinkutasok Szövetsége tüntetésére Budapesten a Kossuth térre. Kapitány István arra hivatkozva mondott nemet, hogy a minisztériumba megy, aztán az országgyűlés ülésére. Azonban a szövetség tagjai 4 napig várják őt, de erre már nem reagált semmit. A A pártelnöke Magyar Péter a tavaszi országgyűlési kampányban azt ígérte, hogy 480 forintos üzemanyagár lesz, ehhez pedig az adócsökkentés jelent megoldást. A jelenlegi benzin átlagár 635, a dízel 709 forint literenként, és egyelőre nincs szó a hatósági ár bevezetéséről vagy az adócsökkentésről.
1: Közlekedés.
15: Napközben Balassagyarmaton a Fáy utcában, a 22-es úton Ipoly szögnél és Őrhalomban, valamint a 2-esen Nagyoroszliban és Szűdligeten mérik az autósok sebességét.
12: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
14: mega jó hangulatban.
16: Megafon, nagyot szól.

0: 18 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. október 1-én. A mikrofonnál Szendi Hojni.
3: Hírek.
2: Kerékpáros bulira költhetett 15 millió forintot egy balassagyarmati sportalapítvány, állítja egy tiszapárti helyi aktivista, Bojtos István politikus. Mondatairól később kiderült, hogy teljesen valótlanok, nincs szó 15 milliós pénzről, írja az ipoinfo.com. A politikus még azt sem tudta megmondani pontosan, hogy mi az a kerékpáros buli. Bizonytalanságára nem volt képes egyértelmű választ adni azon az önkormányzati bizottsági ülésen, amelyen felvetette a témát. A gyanúba kevert sportalapítvány most közleményt adott ki a valótlan esetről, hangsúlyozva, hogy bár rájöttek, mire gondolhatott a tiszás aktivista, de nem hagyják annyiban a hazug állítását. Bojtos Istvánt felkérték, hogy nézze meg a mindössze 1,5 milliós állami támogatással megvalósult Nyírjes Bike Park állapotát, ahol közben vaddisznók okoztak károkat, és ha áttekintette a megvalósított munkát, vegyen részt a helyreállításban. Néhány lapátnyi követ talicskázzon el a sérült pályarészekre. Azonban ekkor már nem érdekelte a tiszás aktivistát a valóság, és visszautasította a segítségnyújtást is, amiről internetes fórumán számolt be. Lezárták a Kressz Park melletti helyi buszmegálló várótermét Vác Deákvári város részében. Az épület tulajdonosa szerint balesetveszélyes a hely, ezért rácsokat is felszerelt rá, hogy a nyitott részbe se tudjon bejutni senki. Emiatt az egyik helyi lakos saját készítésű farönk lábakon álló padot készített, hogy az utasok azon ülve várakozhassanak a szabad ég alatt. Az ingatlan korábban önkormányzati tulajdon volt. Megvásárlásakor vállalta a vevő, hogy később buszváróként működteti a helyet tovább. Azonban a város egyik alpolgármestere szerint a szerződés és a valóság között van különbség. Rozmarink Sándor közölte, a megálló és a váróterem egymástól több méterre található, amelyről a tulajdonos azt állítja, hogy nem is kell azt erre a célra fenntartania. Az önkormányzat viszont vitatja, ezért jogi eljárást indít. Közben a városvezetés a házilag készített padot elszállítatta és utcabútorra cserélte. Rozmarink Sándort, Vác alpolgármesterét hallják.
4: Most már több mint fél éve húzódik az a jogi procedúra, hogy az eladásra került Kressz Park melletti busz megállónak a buszváró része lezárásra került abban az indokkal, hogy baleset veszélyes. Mi ezt vitatjuk, azt gondoljuk, hogy a buszváró nem balesetveszélyes. Próbáltunk megegyezésre jutni a tulajdonossal. Annak az úrnak nagyon köszönjük a segítségét, aki felhívta a figyelmünket, hogy annak ellenére nem tudtak ide beállni a itt várakozó utasok, leülni sem tudtak, és ezért egy házilag készített padot ide kihelyezett. Ezt a padot bevittük a Váci Városfejlesztő Kft. Telephelyére. Ezt, ha engem megkeres, oda visszük, ahová ő ezt kéri.
2: Mintegy 400 millió forintos keretösszeggel tervezi felújítani egyes belterületi utcáit Balassagyarmat önkormányzata. A társadalmi egyeztetésre bocsájtott listán 8 rekonstrukcióra váró és további 2 teljesen új építésű utca látható. A felújítás a Komjáti, a Deák, a Szontág utca egyes részeit, az új utcát és annak bekötő útját, a Markusovszki egyik szakaszát és a Madách-liget 12-15 számú épületek mögött utat és járdát érinti. Teljesen új burkolatot kap a tervek szerint a Semmelweis utca, valamint a Sipeki utca egy része is. A földutak esetében kétoldali patka kialakítása, meglévő akna szintbe emelése, kiegyenlítő hengerlés, zúzott kőrétek készítése és aszfalt beépítése is megtörténik. Az egyeztetésre bocsájtott tervről most bárki megírhatja véleményét. A vita lezárását követően várhatóan jövőre kezdhetik kell a kivitelezési munkát. Rókák jelenlétére hívja fel a figyelmet Kosd önkormányzata. Közleményükben arra kérik a lakókat, hogy ne tessék és ne simogassák azokat. Az állatok ártalmatlanok, kerülik az embereket és menekülnek. Azonban, ha valaki sajnálatból ad ételt nekik, azzal odaszoktatja a vadállatot. Bár a hazai rókaállományból a rendszeres vakcinázás miatt szinte teljesen eltűnt a veszettség, Betegségre akkor kell gyanakodni, ha a róka nappal is szokatlanul bátor. Hagyja magát megsimogatni, megfogni, vagy támadólag lép fel, illetve ha görcsöket vagy bénulást mutat, írja a közlemény. Ilyenkor a helyi hatósági állatorvost vagy a Nébih zöld számát kell értesíteni. Nyúlós költésrothadást figyeltek meg a méheknél a Nógrád megyei Tereske környékén. A falu területére és a körülötte lévő 5 kilométeres sugárukörre, többek között Romhány Lókospatak vonalától nyugatra eső területekre állategészségügyi szempontból községi zárlatot rendelt el a Balassagyarmati járási hivatal. A zárlat időtartama alatt a községből tilos méheket, azok nyers termékeit, a betegséget terjesztő vagy terjeszthető anyagokat és tárgyakat kivinni. Továbbá a zárlat alatt álló területre tilos méheket bevinni. Méh családok a zárlat alatt álló területen belül nem szállíthatók egyik udvarból a másikba sem. Az MB2-es futsalbajnokságban játszó balassagyarmati talent csapata 4-9-re verte meg a Szent István Ese együttesét. A gyarmatiak 7 pontja jelenleg a bajnokság második helyére elég. Őket 9 ponttal a Gyöngyös előzi meg. A következő fordulóban éppen velük találkoznak. A rangadó hétfőn este lesz Balassagyarmaton.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Salgótarjánban az Ipari Parknál várható trafipaxi útat kívánok.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: Ide.
1: Hol szólnak a 80-as?
0: A 90-es évek.
1: És napjaink Vegas slágerei.
0: Megafon. Nagyot szól.
1: Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
5: Hazudtam neked.
4: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
2: Verity. Hamarosan a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
6: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Mintegy 400 millió forintos keretösszeggel tervezi felújítani egyes belterületi utcáit Balassagyarmat önkormányzata. A társadalmi egyeztetésre bocsájtott listán 8 rekonstrukcióra váró, és további 2 teljesen új építésű utca látható. A felújítása a Komjáti, a Deák, a Szontág utca egyes részeit, az új utcát és annak bekötő útját, a Markusovszki egyik szakaszát és a Madásliget 12-15 számú épületek mögötti utat és járdát érinti. Teljesen új burkolatot kap a tervek szerint a Semmelweis utca, valamint a Sipeki utca egy része is. A földutak esetében kétoldali patka kialakítása, meglévő akna szintbe emelése, kiegyenlítő hengerlés, zúzott kőrétek készítése és aszfalt beépítése is megtörténik. Az egyeztetésre bocsájtott tervről most bárki megírhatja véleményét. A vita lezárását követően várhatóan jövőre kezdhetik el a kivitelezési munkát. Az MB2-es futsalbajnokságban játszó balassagyarmati talent csapata 4-9-re verte meg a Szent István Ese együttesét. A gyarmatiak 7 pontja jelenleg a bajnokság második helyére elég. Őket 9 ponttal a Gyöngyös előzi meg. A következő fordulóban éppen velük találkoznak. A rangadó hétfőn este lesz Balassagyarmaton. Elhalasztja a kormány az úgynevezett ügynökakták nyilvánosságra hozását. Az eredeti terv az volt, hogy október 20-ától lesz megismerhető a kommunista állampárt általi megfigyelések iratanyaga, amelyekből megfigyelők és megfigyeltek neve is kiderül majd. Azonban most úgy döntöttek, hogy elhalasztják az iratok bemutatását. Csak november 4-től hozzák azokat nyilvánosságra. Ez derült ki Mellitei Barna Márton Tiszás országgyűlési képviselő módosító javaslatából. A politikus azzal indokolta a 2 hetes halasztást, hogy az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A tervek szerint a hatályba lépést követően egy online felületen fokozatosan válhatnak megismerhetővé az egykori kommunista állambiztonság dokumentumai. A leghatározottabban visszautasítja az állami számvevőszék Magyar Péter miniszterelnöknek a számvevőszékkel kapcsolatosan tett hamis állításait. Az állami számvevőszék, mint független alkotmányos szerv ellenőrzéseit a törvényeknek megfelelően, és nem a miniszterelnök Facebookon adott utasításai szerint végzi. Ez olvasható az ÁSZ közleményében a választási kampány finanszírozásának ügyében. A törvény előírása világos. A vizsgálatot a számvevőszék az országgyűlési választások napjától számított, 1 éven belül végzi el, fogalmazza az ÁSZ közleménye. Idéglenes állami kezelésbe vette Oroszország a német Metro AG kereskedelmi vállalat oroszországi üzleteit. Ez derült ki az erről szóló hétfőn közzétett orosz elnöki rendeletből. Erre a lépésre akkor került sor, amikor az Oroszország és Németország közötti feszültségek egyre fokozódtak, írja a Reuters. A metro eszközeit és vagyon elemeit most az orosz UK-Trog RAS vállalathoz helyezték át. Az orosz cégadatok szerint a szeptember 8-án alapított vállalat teljes egészében Johannes Tulaj tulajdonában van, aki a metro oroszországi üzletágának vezérigazgatója. A Vladimir Putyin orosz elnök által kiadott rendelet nem indokolta a tulajdonosi ellenőrzés átruházását. Több százan vettek végső búcsút Deák Bill Gyulától. Családja, zenésztársai, barátai, rajongói jelenlétében szerdán az egyik budapesti temetőben. A katolikus szertartást követő polgári búcsúztatót F. Nagy Erika színész, előadó művész vezette le. Az eseményen a zenész kollégái között ott volt mások mellett Földes László Hobó, Takács Tamás, Sárvári Vilmos, Pataki Attila, Németh Gábor, Viki Dál Gyula, mellettük Bánki József volt, ferencvárosi labdarúgó és Kovács Kovács István olimpiai bajnok ökölvívó is. A Máté Péter díjas magyar blues énekes szeptember 17-én 78 éves korában hunyt el.
2: Közlekedés. Közlekedés.
7: Mai Esalgó tarjában az Ipari Parknál várható Trafipax. Jó utat kívánok!
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban.
5: Megafon, nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Lezárták a Kressz Park melletti helyi buszmegálló várótermét Vác-Deák-vári város részében. Az épület tulajdonosa szerint balesetveszélyes a hely, ezért rácsokat is felszerelt rá, hogy a nyitott részbe se tudjon bejutni senki. Emiatt az egyik helyi lakos saját készítésű farönke lábakon álló padot készített, hogy az utasok azon ülve várakozhassanak a szabad ég alatt. Az ingatlan korábban önkormányzati tulajdon volt. Megvásárlásakor vállalta a vevő, hogy később buszváróként működteti a helyet tovább. Azonban a város egyik alpolgármestere szerint a szerződés és a valóság között van különbség. Rozmarink Sándor közölte, a megálló és a váróterem egymástól több méterre található, amelyről a tulajdonos azt állítja, hogy nem is kell azt erre a célra fenntartania. Az önkormányzat viszont vitatja, ezért jogi eljárást indít. Közben a városvezetés a házilag készített padot elszállítatta és utcabútorra cserélte. Rókák jelenlétére hívja fel a figyelmet Kosd önkormányzata. Közleményükben arra kérik a lakókat, hogy ne tessék és ne simogassák azokat. Az állatok ártalmatlanok, kerülik az embereket és menekülnek. Azonban, ha valaki sajnálatból ad ételt nekik, azzal odaszoktatja a vadállatot. Bár a hazai rókaállományból a rendszeres vakcinázás miatt szinte teljesen eltűnt a veszettség, betegségre akkor kell gyanakodni, ha a róka nappal is szokatlanul bátor. Hagyja magát megsimogatni, megfogni, vagy támadólag lép fel, illetve ha görcsöket vagy bénulást mutat, írja a közlemény. Ilyenkor a helyi hatósági állatorvost vagy a Nébih zöld számát kell értesíteni. Nyúlós költésrothadást figyeltek meg a méheknél a Nógrád megyei Tereske környékén. A falu területére és a körülötte lévő 5 kilométeres sugárukörre, többek között Romhány Lókospatak vonalától nyugatra eső területekre állategészségügyi szempontból községi zárlatot rendelt el a Balassagyarmati Járási Hivatal. A zárlat időtartama alatt a községből tilos méheket, azok nyers termékeit, a betegséget terjesztő vagy terjeszthető anyagokat és tárgyakat kivinni. Továbbá a zárlat alatt álló területre tilos méheket bevinni. Méh családok a zárlat alatt álló területen belül nem szállíthatók egyik udvarból a másikba sem. Kedvezőtlen gazdasági trend bontakozik ki Magyarországon az ipari termelői árak emelkedésével, közölte a Világgazdaság. A gazdasági lap elemzése alapján augusztustól összességében magasabb áron dolgozik a hazai ipar, amely a lakossági fogyasztói árakban is hamarosan megjelenik. A korábbi időszakkal összevetett mintegy 5%-os különbözet áremelő hatásának dátumát egyelőre nem jelezték előre. Az újság fogalmazása szerint brutális mértékű, kedvezőtlen trend van a magyar turizmusban is. Több mint 7%-kal kevesebb vendég, több mint 5%-kal kevesebb vendégészakát töltött el a hazai szálláshelyeken a tavalyi adatokhoz képest. A Világgazdaság emlékeztet, a turisztikai ágazat a GDP 13%-át adja. Ilyen mértékű zuhanás nem történt a koronavírus járvány óta. A külkereskedelmi áruforgalom is összeesett augusztusban 1140 millió forinttal kisebb és mínuszba fordult a tavalyi év többletéhez képest. Kormányzati reakció egyelőre még nem érkezett. Vészjelzés után útvonalat változtatott egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító repülőgép, melynek fedélzetén mintegy 180 utas tartózkodott. A pilóták közötti összetűzés okozta az irányváltoztatást. A repülőgép pedig biztonságosan leszállt Szaúd-Arábiában. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök közlése szerint egy Izraelbe tartó járat pilótája megkéselt egy másik pilótát, és látszólag megpróbálta elérni, hogy a gép lezuhanjon. Netanyahu elmondása szerint a személyzet egy másik tagja belépett a pilóta fülkébe, és sikerült stabilizálni a gépet. A miniszterelnök méltatta azokat a hősöket, akik számos életet mentettek meg, és megelőztek egy súlyos katasztrófát.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Salgótarjánban az ipari parknál várható trafipaksz. Jó utat kívánok!
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: De hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Kedvezőtlen gazdasági trend bontakozik ki Magyarországon az ipari termelői árak emelkedésével, közölte a Világgazdaság. A gazdasági lap elemzése alapján augusztustól összességében magasabb áron dolgozik a hazai ipar, amely a lakossági fogyasztói árakban is hamarosan megjelenik. A korábbi időszakkal összevetett mintegy 5%-os különbözet áremelő hatásának dátumát egyelőre nem jelezték előre. Az újság fogalmazása szerint brutális mértékű, kedvezőtlen trend van a magyar turizmusban is. Több mint 7%-kal kevesebb vendég, több mint 5%-kal kevesebb vendégészakát töltött el a hazai szálláshelyeken a tavalyi adatokhoz képest. A Világgazdaság emlékeztet, a turisztikai ágazat a GDP 13%-át adja. Ilyen mértékű zuhanás nem történt a koronavírus járvány óta. A külkereskedelmi áruforgalom is összeesett augusztusban 1140 millió forinttal kisebb és mínuszba fordult a tavalyi év többletéhez képest. Kormányzati reakció egyelőre még nem érkezett. Elhalasztja a kormány az úgynevezett ügynökakták nyilvánosságra hozását. Az eredeti terv az volt, hogy október 20-ától lesz megismerhető a kommunista állampárt általi megfigyelések iratanyaga, amelyekből megfigyelők és megfigyeltek neve is kiderül majd. Azonban most úgy döntöttek, hogy elhalasztják az iratok bemutatását. Csak november 4-től hozzák azokat nyilvánosságra. Ez derült ki Mellitei Barna Márton Tiszás országgyűlési képviselő módosító javaslatából. A politikus azzal indokolta a kéthetes halasztást, hogy az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A tervek szerint a hatályba lépést követően egy online felületen fokozatosan válhatnak megismerhetővé az egykori kommunista állambiztonság dokumentumai. Továbbra is rendkívül súlyos annak a kiskorú diáklánynak az állapota, akit kedden egy szlovákiai általános iskolában sebesített meg támadója. A késelés során nem csak őt érte sérülés, hanem egy 61 éves tanárnőt is, aki meg is halt. Egy másik 44 éves pedagógust mellkason szúrt az elkövető, de ő nincs életveszélyben. A támadással egy 13 éves, 8. osztályos diákot gyanúsítanak, akit a rendőrség őrizetbe vett. Az ügyben különösen súlyos, előre kitervelt emberölés miatt indult büntetőeljárás. Idéglenes állami kezelésbe vette Oroszország a német Metro AG kereskedelmi vállalat oroszországi üzleteit. Ez derült ki az erről szóló hétfőn közzétett orosz elnöki rendeletből. Erre a lépésre akkor került sor, amikor az Oroszország és Németország közötti feszültségek egyre fokozódtak, írja Reuters. A metro eszközeit és vagyon elemeit most az orosz UK-Trog RAS vállalathoz helyezték át. Az orosz cégadatok szerint a szeptember 8-án alapított vállalat teljes egészében Johannes Tulaj tulajdonában van, aki a metro oroszországi üzletágának vezérigazgatója. A Vladimir Putyin orosz elnök által kiadott rendelet nem indokolta a tulajdonosi ellenőrzés átruházását.
1: Közlekedés. Közlekedés.
2: Ma éjjel Salgótarjánban az ipari parknál várható trafipax. Jó utat kívánok!
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. október 1-én. A mikrofonnál Szendi Hojni.
4: Hírek.
3: Kerékpáros bulira költhetett 15 millió forintot egy balassagyarmati sportalapítvány, állítja egy Tisza párti helyi aktivista, Bojtos István politikus. Mondatairól később kiderült, hogy teljesen valótlanok, nincs szó 15 milliós pénzről, írja az ipoinfo.com. A politikus még azt sem tudta megmondani pontosan, hogy mi az a kerékpáros buli. Bizonytalanságára nem volt képes egyértelmű választ adni azon az önkormányzati bizottsági ülésen, amelyen felvetette a témát. A gyanúba kevert sportalapítvány most közleményt adott ki a valótlan esetről, hangsúlyozva, hogy bár rájöttek, mire gondolhatott a tiszás aktivista, de nem hagyják annyiban a hazug állítását. Bojtos Istvánt felkérték, hogy nézze meg a mindössze 1,5 milliós állami támogatással megvalósult Nyírjes Bike Park állapotát, ahol közben vaddisznók okoztak károkat, és ha áttekintette a megvalósított munkát, vegyen részt a helyreállításban. Néhány lapátnyi követ talicskázzon el a sérült pályarészekre. Azonban ekkor már nem érdekelte a tiszás aktivistát a valóság, és visszautasította a segítségnyújtást is, amiről internetes fórumán számolt be. Lezárták a Kressz Park melletti helyi buszmegálló várótermét Vác-Deák-vári város részében. Az épület tulajdonosa szerint balesetveszélyes a hely, ezért rácsokat is felszerelt rá, hogy a nyitott részbe se tudjon bejutni senki. Emiatt az egyik helyi lakos saját készítésű farönk lábakon álló padot készített, hogy az utasok azon ülve várakozhassanak a szabad ég alatt. Az ingatlan korábban önkormányzati tulajdon volt. Megvásárlásakor vállalta a vevő, hogy később buszváróként működteti a helyet tovább. Azonban a város egyik alpolgármestere szerint a szerződés és a valóság között van különbség. Rozmarink Sándor közölte, a megálló és a váróterem egymástól több méterre található, amelyről a tulajdonos azt állítja, hogy nem is kell azt erre a célra fenntartania. Az önkormányzat viszont vitatja, ezért jogi eljárást indít. Közben a város vezetése a házilag készített padot elszállítatta és utcabútorra cserélte. Rozmarink Sándort, Vác alpolgármesterét hallják.
5: Most már több mint fél éve húzódik az a jogi procedúra, hogy az eladásra került Kressz Park melletti busz megállónak a buszváró része lezárásra került abban az indokkal, hogy baleset veszélyes. Mi ezt vitatjuk, azt gondoljuk, hogy a buszváró nem balesetveszélyes. Próbáltunk megegyezésre jutni a tulajdonossal. Annak az úrnak nagyon köszönjük a segítségét, aki felhívta a figyelmünket, hogy annak ellenére nem tudtak ide beállni a itt várakozó utasok, leülni sem tudtak, és ezért egy házilag készített padot ide kihelyezett. Ezt a padot bevittük a Váci Városfejlesztő Kft. Telephelyére. Ezt, ha engem megkeres, oda visszük, ahová ő ezt kéri.
3: Mintegy 400 millió forintos keretösszeggel tervezi felújítani egyes belterületi utcáit Balassagyarmat önkormányzata. A társadalmi egyeztetésre bocsájtott listán 8 rekonstrukcióra váró és további 2 teljesen új építésű utca látható. A felújítása a Komjáti, a Deák, a Szontág utca egyes részeit, az új utcát és annak bekötő útját, a Markusovszki egyik szakaszát és a Madách-liget 12-15 számú épületek mögött utat és járdát érinti. Teljesen új burkolatot kap a tervek szerint a Semmelweis utca, valamint a Sipeki utca egy része is. A földutak esetében kétoldali patka kialakítása, meglévő akna szintbe emelése, kiegyenlítő hengerlés, zúzott kőrétek készítése és aszfalt beépítése is megtörténik. Az egyeztetésre bocsájtott tervről most bárki megírhatja véleményét. A vita lezárását követően várhatóan jövőre kezdheti kell a kivitelezési munkát. Rókák jelenlétére hívja fel a figyelmet Kosd önkormányzata. Közleményükben arra kérik a lakókat, hogy ne etessék és ne simogassák azokat. Az állatok ártalmatlanok, kerülik az embereket és menekülnek. Azonban, ha valaki sajnálatból ad ételt nekik, azzal odaszoktatja a vadállatot. Bár a hazai rókaállományból a rendszeres vakcinázás miatt szinte teljesen eltűnt a veszettség, betegségre akkor kell gyanakodni, ha a róka nappal is szokatlanul bátor. Hagyja magát megsimogatni, megfogni, vagy támadólag lép fel, illetve ha görcsöket vagy bénulást mutat, írja a közlemény. Ilyenkor a helyi hatósági állatorvost vagy a Nébih zöld számát kell értesíteni. Nyúlós költés rothadást figyeltek meg a méheknél a Nógrád megyei Tereske környékén. A falu területére és a körülötte lévő 5 kilométeres sugárukörre, többek között Romhány Lókospatak vonalától nyugatra eső területekre állategészségügyi szempontból községi zárlatot rendelt el a Balassagyarmati járási hivatal. A zárlat időtartama alatt a községből tilos méheket, azok nyers termékeit, a betegséget terjesztő vagy terjeszthető anyagokat és tárgyakat kivinni. Továbbá a zárlat alatt álló területre tilos méheket bevinni. Méh családok a zárlat alatt álló területen belül nem szállíthatók egyik udvarból a másikba sem. Az MB2-es futsalbajnokságban játszó balassagyarmati talent csapata 4-9-re verte meg a Szent István Ese együttesét. A gyarmatiak 7 pontja jelenleg a bajnokság második helyére elég. Őket 9 ponttal a Gyöngyös előzi meg. A következő fordulóban éppen velük találkoznak. A rangadó hétfőn este lesz Balassagyarmaton.
2: Közlekedés.
3: Ma Jelsalgó tarjában az Ipari Parknál várható trafipax. Jó utat kívánok!
2: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
1: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt, a Megafonban.
4: Visszahoznám a tegnapot,

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: Hírek.
3: Szabadpiaci körülmények vannak, és a szabadpiacon van megoldás a magas üzemanyagárakra. Ezt mondta a gazdasági és energetikai miniszter, amikor egy riporter arról kérdezte, hogy kilátogat-e a Független Benzinkutasok Szövetsége tüntetésére Budapesten a Kossuth térre. Kapitány István arra hivatkozva mondott nemet, hogy a minisztériumba megy, aztán az országgyűlés ülésére. Azonban a szövetség tagjai 4 napig várják őt, de erre már nem reagált semmit. A párt elnöke Magyar Péter a tavaszi országgyűlési kampányban azt ígérte, hogy 480 forintos üzemanyagár lesz, ehhez pedig az adócsökkentés jelent megoldást. A jelenlegi benzin átlagár 635, a dízel 709 forint literenként, és egyelőre nincs szó a hatósági ár bevezetéséről vagy az adócsökkentésről. Kedvezőtlen gazdasági trend bontakozik ki Magyarországon az ipari termelői árak emelkedésével, közölte a Világgazdaság. A Gazdasági Lap elemzése alapján augusztustól összességében magasabb áron dolgozik a hazai ipar, amely a lakossági fogyasztói árakban is hamarosan megjelenik. A korábbi időszakkal összevetett mintegy 5%-os különbözet áremelő hatásának dátumát egyelőre nem jelezték előre. Az újság fogalmazása szerint brutális mértékű, kedvezőtlen trend van a magyar turizmusban is. Több mint 7%-kal kevesebb vendég, több mint 5%-kal kevesebb vendégészakát töltött el a hazai szálláshelyeken a tavalyi adatokhoz képest. A Világgazdaság emlékeztet, a turisztikai ágazat a GDP 13%-át adja. Ilyen mértékű zuhanás nem történt a koronavírus járvány óta. A külkereskedelmi áruforgalom is összeesett augusztusban 1140 millió forinttal kisebb, és mínuszba fordult a tavalyi év többletéhez képest. Kormányzati reakció egyelőre még nem érkezett. Elrendelte Sesztek Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája. Ezt a fővárosi törvényszék közölte szerdán. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség szerint megalapozottan feltehető, hogy Sesztek a 2014 és 2018 közötti minisztersége alatt több százmilliós és több milliárdos kenőpénzeket fogadott el építési vállalkozóktól. Az ügyészség szerint Sesztek és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatója 11 milliárd forintnyi jogtalan előnyre tett szert, de Sesztekre más terhelő vallomások is vannak. A KDNP-s politikus ártatlannak tartja magát. Több százan vettek végső búcsút Deák Bill Gyulától. Családja, zenésztársai, barátai, rajongói jelenlétében szerdán az egyik budapesti temetőben. A katolikus szertartást követő polgári búcsúztatót F. Nagy Erika színész, előadó művész vezette le. Az eseményen a zenész kollégái között ott volt mások mellett Földes László Hobó, Takács Tamás, Sárvári Vilmos, Pataki Attila, Németh Gábor, Viki Dál Gyula, mellettük Bánki József volt ferencvárosi labdarúgó és Kovács István olimpiai bajnok ökölvívó is. A Máté Péter díjas magyar blúzénekes szeptember 17-én 78 éves korában hunyt el.
2: Közlekedés.
3: Közlekedés. Ma éjjel Salgótarjánban az ipari parknál várható trafipax. Jó utat kívánok!
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Can you come through?
1: Ez volt a szerelem hullámosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
2: Jó éjszakát. 0 óra.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. október 2-án, a mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Egy külföldi érdekcsoportnak rendeli alá a külügyminiszter Magyarországot, és nem az ország érdekét nézi, így foglalható össze Schiffer András jogász korábbi országgyűlési képviselő véleménye Orbán Anitáról. Schiffer szerint a Tisza kormánnyal a legrosszabb külügyminisztert sikerült megválasztani. Arra mutat a jelenlegi hatalom döntése, hogy Magyarországnak véletlenül se legyen önálló külpolitikája, hanem hangtalanul simuljon bele a nemzetközi titkos gazdasági csoport követeléseibe, mondta Schiffer a Klik TV-nek. Kiemelte, a rendszerváltás arról szólt, hogy Magyarországnak semlegessé kell válnia. Riporteri kérdésre Szijjártó Péter megítélését firtatva úgy reagált, Szijjártó annyival volt jobb külügyminiszter, hogy ő legalább a főnökét képviselte eléggé hatékonyan. Schiffer hozzátette, folyamatosan csökken az Európai Unió globális súlya, Magyarország érdeke, hogy piacai megosztottak legyenek és függősége csökkenjen. A folyamatos asszály és a csapadékszegény időjárás következtében a Duna vízszintje átmeneti kisebb emelkedésektől eltekintve folyamatosan csökken. Szeptember 9-én Budapestnél egészen a vízmérce 0 pontjáig apadt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek előrejelzése alapján a vízállás a fővárosban a mínusz 8 cm-es szintet is elérheti a hétvégére. Ez az érték a korábbi negatív rekordnál is alacsonyabb lehet. Pakson az előrejelzések szerint várhatóan mínusz 113 cm-ig apad a Duna. Itt az augusztusban megépült fenékküszöb miatt a korábbi mínusz 140 cm-es rekord nincs veszélyben. A rendkívül alacsony vízszint egyre nagyobb korlátozásokat tesz szükségessé a folyami hajózásban, mivel a zátonyok és a meder akadályai egyre közelebb kerülnek a vízfelszínhez. Orbán Viktor a bujkáló török császár, mondta a miniszterelnök. Magyar Péter arra kérte a korábbi kollégáját, hogy adják vissza a magyarok gyémánt félkrajcárját, és jegyezzék meg, hogy ügyészek és rendőrök listázásával nem fogják tudni megállítani a tisztító tűzműveletet. A fenyegetőzés nem tünteti el a bizonyítékokat, a hazugságaikra pedig már senki, de tényleg senki sem kíváncsi. A miniszterelnök szerint a letartóztatott Sesták Miklós vagy Hankó Balázs nem magányos bűnözők, hanem a politikai és gazdasági maffia tagjai, és arról is beszélt, hogy a most zajló korrupciós ügyek miatt az igazságszolgáltatás is nagy nyomás alatt dolgozik, és azt mondta, most mindenkire szükség van. A Beverly Hills-i bíróságon kell megjelennie Arnold Schwarzeneggernek, miután keresetet nyújtottak be ellene egy 4 évvel ezelőtti súlyos kimenetelű autóbalesete miatt. A világhírű színész és volt kaliforniai kormányzó Los Angelesben több autóval karambolozott, és bár ő maga nem sérült meg, egy nőt fejsérülés miatt szállított a kórházba, aki a beadvány szerint maradandó testi és agyi károsodást szenvedett. A Terminátor sztárja korábban már elismerte a gondatlanságot.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Egy külföldi érdekcsoportnak rendeli alá a külügyminiszter Magyarországot, és nem az ország érdekét nézi, így foglalható össze Schiffer András jogász korábbi országgyűlési képviselő véleménye Orbán Anitáról. Schiffer szerint a Tisza kormánnyal a legrosszabb külügyminisztert sikerült megválasztani. Arra mutat a jelenlegi hatalom döntése, hogy Magyarországnak véletlenül se legyen önálló külpolitikája, hanem hangtalanul simuljon bele a nemzetközi titkos gazdasági csoport követeléseibe, mondta Schiffer a Klik TV-nek. Kiemelte, a rendszerváltás arról szólt, hogy Magyarországnak semlegessé kell válnia. Riporteri kérdésre Szijjártó Péter megítélését firtatva úgy reagált, Szijjártó annyival volt jobb külügyminiszter, hogy ő legalább a főnökét képviselte eléggé hatékonyan. Schiffer hozzátette, folyamatosan csökken az Európai Unió globális súlya, Magyarország érdeke, hogy piacai megosztottak legyenek és függősége csökkenjen. A folyamatos asszály és a csapadékszegény időjárás következtében a Duna vízszintje átmeneti kisebb emelkedésektől eltekintve folyamatosan csökken. Szeptember 9-én Budapestnél egészen a vízmérce nulla pontjáig apadt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek előrejelzése alapján a vízállás a fővárosban a mínusz 8 cm-es szintet is elérheti a hétvégére. Ez az érték a korábbi negatív rekordnál is alacsonyabb lehet. Pakson az előrejelzések szerint várhatóan mínusz 113 cm-ig apad a Duna. Itt az augusztusban megépült fenékküszöb miatt a korábbi mínusz 140 cm-es rekord nincs veszélyben. A rendkívül alacsony vízszint egyre nagyobb korlátozásokat tesz szükségessé a folyami hajózásban, mivel az zátonyok és a meder akadályai egyre közelebb kerülnek a vízfelszínhez. Orbán Viktor a bujkáló török császár, mondta a miniszterelnök. Magyar Péter arra kérte a korábbi kollégáját, hogy adják vissza a magyarok gyémánt félkrajcárját, és jegyezzék meg, hogy ügyészek és rendőrök listázásával nem fogják tudni megállítani a tisztító tűzműveletet. A fenyegetőzés nem tünteti el a bizonyítékokat, a hazugságaikra pedig már senki, de tényleg senki sem kíváncsi. A miniszterelnök szerint a letartóztatott Sesták Miklós vagy Hankó Balázs nem magányos bűnözők, hanem a politikai és gazdasági maffia tagjai, és arról is beszélt, hogy a most zajló korrupciós ügyek miatt az igazságszolgáltatás is nagy nyomás alatt dolgozik, és azt mondta, most mindenkire szükség van. A Beverly Hills-i bíróságon kell megjelennie Arnold Schwarzeneggernek, miután keresetet nyújtottak be ellene egy 4 évvel ezelőtti súlyos kimenetelű autóbalesete miatt. A világhírű színész és volt kaliforniai kormányzó Los Angelesben több autóval karambolozott, és bár ő maga nem sérült meg, egy nőt fejsérülés miatt szállított a kórházba, aki a beadvány szerint maradandó testi és agyi károsodást szenvedett. A Terminátor sztárja korábban már elismerte a gondatlanságot.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: most eldöntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.
2: I've noticed

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Egy külföldi érdekcsoportnak rendeli alá a külügyminiszter Magyarországot, és nem az ország érdekét nézi, így foglalható össze Schiffer András jogász korábbi országgyűlési képviselő véleménye Orbán Anitáról. Schiffer szerint a Tisza kormánnyal a legrosszabb külügyminisztert sikerült megválasztani. Arra mutat a jelenlegi hatalom döntése, hogy Magyarországnak véletlenül se legyen önálló külpolitikája, hanem hangtalanul simuljon bele a nemzetközi titkos gazdasági csoport követeléseibe, mondta Schiffer a Klik TV-nek. Kiemelte, a rendszerváltás arról szólt, hogy Magyarországnak semlegessé kell válnia. Riporteri kérdésre Szijjártó Péter megítélését firtatva úgy reagált, Szijjártó annyival volt jobb külügyminiszter, hogy ő legalább a főnökét képviselte eléggé hatékonyan. Schiffer hozzátette, folyamatosan csökken az Európai Unió globális súlya, Magyarország érdeke, hogy piacai megosztottak legyenek és függősége csökkenjen. A folyamatos asszály és a csapadékszegény időjárás következtében a Duna vízszintje átmeneti kisebb emelkedésektől eltekintve folyamatosan csökken. Szeptember 9-én Budapestnél egészen a vízmérce nulla pontjáig apadt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek előrejelzése alapján a vízállás a fővárosban a mínusz 8 cm-es szintet is elérheti a hétvégére. Ez az érték a korábbi negatív rekordnál is alacsonyabb lehet. Pakson az előrejelzések szerint várhatóan mínusz 113 cm-ig apad a Duna. Itt az augusztusban megépült fenékküszöb miatt a korábbi mínusz 140 cm-es rekord nincs veszélyben. A rendkívül alacsony vízszint egyre nagyobb korlátozásokat tesz szükségessé a folyami hajózásban, mivel a zátonyok és a meder akadályai egyre közelebb kerülnek a vízfelszínhez. Orbán Viktor a bujkáló török császár, mondta a miniszterelnök. Magyar Péter arra kérte a korábbi kollégáját, hogy adják vissza a magyarok gyémánt félkrajcárját, és jegyezzék meg, hogy ügyészek és rendőrök listázásával nem fogják tudni megállítani a tisztító tűzműveletet. A fenyegetőzés nem tünteti el a bizonyítékokat, a hazugságaikra pedig már senki, de tényleg senki sem kíváncsi. A miniszterelnök szerint a letartóztatott Sesták Miklós vagy Hankó Balázs nem magányos bűnözők, hanem a politikai és gazdasági maffia tagjai, és arról is beszélt, hogy a most zajló korrupciós ügyek miatt az igazságszolgáltatás is nagy nyomás alatt dolgozik, és azt mondta, most mindenkire szükség van. A Beverly Hills-i bíróságon kell megjelennie Arnold Schwarzeneggernek, miután keresetet nyújtottak be ellene egy 4 évvel ezelőtti súlyos kimenetelű autóbalesete miatt. A világhírű színész és volt kaliforniai kormányzó Los Angelesben több autóval karambolozott, és bár ő maga nem sérült meg, egy nőt fejsérülés miatt szállított a kórházba, aki a beadvány szerint maradandó testi és agyi károsodást szenvedett. A Terminátor sztárja korábban már elismerte a gondatlanságot.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon,
0: nagyot szól.